FM 90.3, ez volt a szubszonikus elmélet. Vendégem Alexis Void volt. Reméljük 2 hét múlva is velünk tartotok. Én Vida voltam a második órában. Vigyázzatok magatokra, további jó hétvégét, sziasztok!

Na, sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, és madarak. Akkor folytatjuk, ahol abba hagytuk a múltkor. Elkezdtünk nézni mindenféle más dolgokat is, amik még így a 20. századi zenében történtek, mert igazából már nagyon sok mindent tudunk. Egy-két dolog még így hátra van, és... A múltkor adást azt úgy kezdtük, és a kettővel ezelőtt itt meg úgy fejeztük be, hogy ezt a zenét meghallgattuk, ebben most akkor idézzük fel az elejét, és akkor erről lesz szó.

És akkor ez megy még egy darabig, utána pedig van rá még 20 perc, hogy így megtörténjen az, hogy ez is szétfoszlik. Na, amit már harmadszor hallgatunk, így a műsor folyam legutóbbi adásaiban, az egy Gérard Grisé nevű francia szerzőnek a Partiel című darabja. Ez azt jelenti, a darab címe, hogy felhangok, és körülbelül ehhez köthető egy érdekes kortárs zenei irányzatnak a kifejlődése így az 1970-es évek közepétől. És ezt a dolgot úgy hívjuk, hogy spektrális zene, és hogyha most így körülbelül már összeraktuk azt, hogy mi történt így a 20. század fővonalaiban, akkor azt látjuk, hogy mondjuk elég sokféle irányba elkezdtek változni a dolgok, egymást kizáró irányokba is, tehát ez azt jelenti, hogy akkor vannak, akik ide sorolódnak, vannak, akik oda, de hogy az egy nagyon jellemző dolog, úgy általában a művészetre is, és úgy általában minden korszakra, de kifejezetten a 20. században megjelenő legtöbb irányzatban az, nem az összesben, de a legtöbben az közös, hogy valamilyen módon a hangjegyeket ki kell számolni. Tehát, hogy igazából az a művészi tevékenység, hogy az ember mondjuk zenél, és akkor leírja azt, amit hall, leírja azt, amit tetszik neki, úgy elkezd költeni, az teljesen ki van zárva, és az történik, hogy valamilyen elv szerint, vagy rendszer szerint születnek meg a dolgok, és bizonyos elemeit ennek nem is a művészi önkény, hanem mondjuk, hogy ennek a formának az önkénye irányít, és akkor persze ezt a rendszert meg mondjuk a művész hozza létre. És akkor ilyen módon születnek különféle szeriális zenék, ilyen módon születnek különféle stohasztikus zenék, különféle módokon történik valószínűségszámítás, függvények zenévé alakítása, vagy akár rajzok zenévé alakítása, vagy mindenféle szimbólumokban elbeszélt nyelveknek a zenei folytatásai, és akkor, hogy meg most hallottunk, a szintén kiszámított zene egy teljesen más oldalról, amiről idáig nem volt szó, leszámítva az utóbbi két alkalmat. Tehát, hogy a hangnak a belső tulajdonságaival kezdenek el foglalkozni. Ami azt jelenti, úgy is hívják ugye ezt a darabot, hogy felhangok, tehát akkor ami egy meglehetősen nyers technikai elnevezés. Ugye tehát semmi szépet nem mond, meg semmi rejtélyeset, meg semmi költőit, meg semmi művészi attitűdöt, hanem egész egyszerűen itt a Földön vagyunk, és ebben a zenében majd a felhangok fognak szerepet kapni, és akkor ennek a zenének az a cím, hogy felhangok. De hogy miről van szó, tehát hogy annak idején már valamennyire működtek komputerek, a mostanihoz képest hihetetlenül kezdetlegesen, akár a hardware-t nézzük, aminek a kapacitása mindent nagyon megnehezített, és persze még nagyjából ezzel párhuzamosan programozni is teljesen más szinteken tudtak akkor, mint azóta, de hogy mondjuk arra képesek voltak, hogy legelőször is mondjuk egy
egy audio valamit, azt tudjanak mondjuk hullámformában tárolni. Tehát az azt jelenti, hogy persze ennek megvoltak a maguk analóg módszerei is, tehát hogy eleve azzal kezdődött az analóg módszerekkel, ugye, hogy mondjuk valamilyen lemezre vagy hengerre rögzítik azt, hogy valami rezeg, és akkor az ugye a hengeren megjelenik fizikailag, és akkor ezt a rezgést egy másik úton vissza tudjuk hozni. Ezt ugye egy tű segítségvel tették, és ezt így ma is csinálják, és most is itt van mellettem két ilyen készülék, mert ez itt a Tilos Rádió. De hogy azóta már úgy mentünk tovább, és akkor azt jelenti, hogy mindezeket a hullamokat digitálisan is lehet tárolni, ami nem olyan nagy különbség, egyszerűen a tárolásnak a nyelve változik, de amit tárolunk, az ugyanaz. De hogy ez még mindig, ugye, hogyha az ember ránéz, akkor ez megy valami föl, meg megy valami le, és akkor ebből tudni fogja mondjuk egy hangszóró, hogy akkor ki meg be. És akkor az egész pontosan le tudja másolni ezt a rajzolatot, és akkor ebből lesz zene, ugye ezt tudjuk. Ez már elég régóta van így, ez még csak nem is egy 20. századi tanulmány, ez egy 19. századi tanulmány, ennyire régi. De hogy mit csináljuk akkor, hogyha meg akarjuk tudni, hogy milyen hangok vannak benne, mert ugye erre a hullám nem ad magyarázatot, és akkor abban az időben már elkezdtek azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet másképp megérteni a hangzásnak a fizikai természetét, és akkor ugye ezzel összefüggésben a matematikai levezetéseit. És akkor ugye az, hogy egyszerűen csak megy valami föl meg le, vagy ki meg be, vagy ugye hogyha arról beszélünk, hogy hogyan terjed a hang, akkor a légnyomás változik, és akkor ez utána a fülbe elér, de hogy ott először is a fül mit csinál vele, az sem mindegy. Másodszor is az, hogy hogyan szoktunk zenélni, és ugye zenélni nem úgy szoktuk, hogy ezt a hullámot így igazgatjuk, hanem teljesen más szinteken nyúlunk ugye bele. Ha játszunk egy hangszeren, akkor mi hangmagasságokkal foglalkozunk legelőször is. Mindenféle mással, csak azután. És az azt jelenti, hogy akkor ezek szerint vannak hangmagasságok, de hát ugye ezek a hullámok nem árulják el, hogy mik azok, tehát az azt jelenti, hogy akkor valamilyen módon hozzá kell férni, és akkor van egy ilyen dolog, amit úgy hívnak, hogy Fourier analízis, és ugye van egy ilyen Fourier tétel, hogy tulajdonképpen minden ilyen hullámzás az lebontható színusz hullámokra. Ez egy elég pontatlan tétel, azt hiszem, tehát, hogy így nem mondja azt, hogy véges számú, meg mit tudom én, csak mindent nem mond, meg nem mondja azt, hogy egyértelműen megfelel az egyik a másiknak, tehát, hogy egy hullámforma és a színusz hullámokra való lebontás, szóval egy csomó probléma van benne, és ennek megfelelően aztán, amikor ezt a valóságban véghez akarják vinni, tehát hogy tényleg levezetni ugye abból a nyers hullámformából azt, hogy milyen hangmagasságokból áll a zene, és egyébként nem csak a hangszereken történik ez, hogy mindenféle zenét azt ugye hangmagasságokra bontunk, és nem csak az ének hangon, ami ugye az első hangszer, hanem ugye a recepció oldalon is, tehát ugye a fülben is ugye először a lóphártya elkezd rezegni, és aztán a végén egy olyan szervbe jutunk el, ahol ez le lesz bontva egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen Fourier analízis segítségével, le lesz bontva hangmagasságokra, és éppen ezért van az, hogy mi soha nem hullámformaként érzékeljük a hangot, és nem is tudnánk így nem tudunk így beszélni róla, hanem hangmagasságok és hangszínek és tempó és ritmus. Ugye a tempó meg ritmus, hát azok ilyen makró jelenségek, amik nem érdemelnek most további tárgyalást, hát hogy egymás után történnek a dolgok, ez olyan könnyen felfogható, tudatosan is, de hogy ami a közben a hanggal történik, hát és most azért beszélek ilyen hosszan róla, mert amikor ez a zene született, akkor elkezdtek a zeneszerzők így gondolkodni, hogy először is
Ugye a fülünk az saját maga úgy egy ilyen rendkívül körülményes és nagyon analóg módon megpróbálja ezt a Fourier transformot megcsinálni, ami azt jelenti, hogy így bemegy valamilyen bonyolult, meg nem érthető hullám, és akkor kijön egy csomó hangmagasság a végén, és mi így beszélünk zenéről, azért, mert tulajdonképpen így érzékeljük a zenét. Az érzékelés során egy ponton minden, ami bejön, az kifelé menet, amit hogy kifelé, nem ki, az agyba menet, még bejebb menet, átalakul frekvenciákká. És mondom, a hangkeltés eszközei azok eleve frekvenciákkal kezdődnek. És akkor itt vagyunk abban, hogy de hát mondjuk megszólaltatunk egy hangszeren egy hangot, vagy hallunk egy hangot valahol, és csak azt tudjuk, hogy az melyik hang volt a sok közül, mondjuk egy hangszeren, hogy hol kellett megfogni, vagy hol kellett meghúzni, megfújni, nem tudom mi. De hogy mondjuk annak a hangnak a belseje is tele van frekvenciákkal, ugye ezt is mindig is tudtuk, azt hiszem, hogy már a régi görögök is elég sokat tudtak erről, és azóta a világ az csak egyre jobb lett, szóval, hogy most még többet tudunk, de hogy ez hogyan férünk hozzá? És ugye évezredekig a válasz az volt, hogy sehogy. És aztán, amikor egyrészt, akkor most már ismerjük ezt a Fourier tételt, és másrészt megismerjük ennek a törvényszerűségnek akkor már a gyakorlati alkalmazását is. Tehát, hogyha bemegy a komputerbe egy hang, akkor digitális módon is meg lehet fejteni annak a hangnak a színusz hullám tartalmát, ami azt jelenti, hogy tiszta frekvenciákra lebontható. És akkor ez is történt, különféle hangszereknek a hangjaival elkezdték őket analizálni, és akkor a zeneszerzőnek az első gondolata az, hogy akkor ebből, ha már le van bontva frekvenciákra egy hang. És amúgy is, amikor az ember partitúrát ír, akkor csomó frekvenciát kódol, hát persze egy ilyen másik nyelven, ugye nem számokat ír oda, hanem hangjegyeket, de hogy azok tulajdonképpen megint csak frekvenciák. Tehát azt jelenti, hogy akkor, hogyha egy komputer megoldotta azt, amit mi nem tudunk, mert az, hogy a fül lebontja frekvenciákra a hangot, az csak arra jó nekünk, hogy utána a tudatosság teljes kizárásával végül eljutunk odáig, hogy hangmagasságokban hallgatunk zenét, és minden más zajokat is, de hogy ugye az, hogy, az hogy azt nem tudjuk reprodukálni. Mit tudom, szólfésból persze, ugye megtanuljuk ezt valamilyen szinten, hogy akkor újra le tudjuk kottázni, de az megint csak az, hogy ez nagyon korlátozott nyelv, tehát, hogy mitven oktávonként hány hang van, meg ilyenek. És akkor az van, hogy igen, de most akkor ránk szabadul, mert hogyha egy hangnak a spektrumát nézzük, hogy hány felhangból is, mely felhangokból áll, és hogyan változnak ezek, és hogyan hatnak egymásra, meg egy csomó minden, hogy belül történik. Akkor ahhoz szükség van komputerre, úgyhogy most tartunk itt. 1970-es évek, már van komputer, és már működik olyan jól, hogy akkor le lehet belőle valahogy csöpögtetni a desztillált hangnak az összes elemét. És akkor most ott tartunk, hogy valaki meghúz egy nagy bőgőt, és akkor lehet látni, hogy milyen frekvenciák vannak benne, megfújja egy harsonát, és akkor a felvételről utána le tudjuk szedni azt, amire mondom, a fülünk képes, de azzal nem sokra megyünk akkor, amikor írni akarunk róla, és akkor az van, hogy hirtelen a hangnak a belseje is hangmagasságból fog állni, egy hangmagasságnak az belseje további hangmagasságra, ez nagyon kozmológikus egyébként, tehát mit tudom, itt vagyunk egy nagy-nagy-nagy fekete lyukban az egyik spekuláció szerint, és akkor abban a fekete lyukban is vannak fekete lyukak, az egyik körül keringünk mi éppen most, és a két lépésben, vagy háromban, és akkor mi lehet annak a fekete lyuknak a belsejében, ahova soha nem jutunk el, hát mit tudom én, lehet, hogy ott is ilyen univerzumok vannak, mit tudom én, és akkor az is tele lesz majd fekete lyuk, akkor is akkor az egész ilyen végtelen. Na hát akkor a hang az nem ennyire végtelen, de hogy az van, hogy mondjuk vannak hangmagasságok, és akkor az a hangmagasság az hangmagasságokból áll.

különálló sípokból, tehát mesterségesen reprodukál zenei spektrumokat. Persze nagyon egyszerű módon reprodukál zenei spektrumokat, nem kell ahhoz Fourier analízisnek alávetni egy hangot, ami ugye akkor nem volt lehetséges, csak elég volt azt tudni róla, hogy egy számtani sor szerint mennek föl a frekvenciák egy hangban, és az tényleg nagyon egyszerű volt ezek után már utánozni. Fogunk egy csövet, fogunk egy fele akkora csövet, fogunk egy harmad akkora csövet, fogunk egy negyed akkora csövet, és ezt így folytatjuk tovább, és akkor az van, hogy hát több csőnek a hangja fog megfelelni egy csőnek a hangjaként. Ez az alv. Ez már nagyon régen létezik, de most akkor hirtelen egy sokkal finomultabb tartományába érkeztük ennek a dolognak, mert hogy akkor most így tudjuk, hogy ténylegesen nem csak úgy ugye nagy általánosságokban, hogy mindenek vannak felhangja, és az a felhang az először egy oktáv, aztán arra egy quint, aztán megint egy oktáv, csak már két oktáv, akkor utána arra is egy quint, de azért a kettő között egy nagy terc, ami egyébként ugye az bonyolítja a dolgokat, az nem olyan nagyon nagy terc, ez egy kicsit kisebb, mint egy nagy terc, de sokkal nagyobb, mint egy kis terc, szóval valahol ott van, nincs rajta a zongorán, kívül persze, hogyha direkt úgy hangoljuk, de az meg további bonyodalmakat okozna, hogyha a zongorát úgy hangolnánk, megcsináltam, okozott, tovább mehetünk, akkor kapunk egy olyan kis szeptimet, ami már majd, hogy nem nagy szext, annyira alacsony, és akkor így is így tovább, tehát egy idő után elveszítjük azt, hogy ezek a dolgok például egy zongorán, vagy egy bundos hangszeren, vagy bármilyen más billentyűs hangszeren, ami 12 részre osztja az oktávot, ahogy szoktuk. Szóval hogy elveszítjük elég hamar a felhangonnak azt a tulajdonságot, hogy mi ezt el tudjuk játszani. Na de már ugye az van, hogy hát a 20. században már létezik kifejezetten mikrotonálisra alkotott zene, ami mondjuk abban különbözik minden addigitól, hogy akkor az oktávot vagy nem 12 részre osztjuk, hanem többre, és akkor így megjelennek kisebb hangközök, amiket addig álmodni sem tudtunk, vagy pedig egész egyszerűen sokkal kisebb beosztással így megszámozzuk a hangmagasságokat így a rendszerben, és akkor az azt jelenti, hogy még mindig 12 hangból áll egy oktáv, de mondjuk az a 12 hangon belül mondjuk az a kis lépés, mondjuk a fél hang, az még tovább osztható 100 részre, és akkor az azt jelenti, hogy már nagyon-nagyon kis frekvencia különbségeket is tudunk valamilyen módon hangmagasságként előírni a zenésznek. A zenész az ugye a klasszikusan képzett zenészek, minden más zenész is ahhoz szokott, hogy mondjuk a C fölött a következő hang az mondjuk cisz vagy desz, és a cisz vagy desz fölött a következő hang az a D, és a kettő között, ami van, az hamis, ugye? Vagy a barokk zenész, akiket már nagyon rég elfelejtettünk, az meg ugye arra van trenírozva, hogyha mondjuk fel kell hangolni egy billentyűs hangszert, vagy intonálni kell egy nem billentyűs hangszeren, akkor szintén nincs a C és a cisz között hang, de mondjuk be lehet úgy hangolni, hogy ne egyenletesen legyen felépítve mondjuk, hogy a C és a cisz között pontosan ugyanaz a félhang legyen, mint a cisz és a D között. Ez egy elég nagy kutatási terület, meg egy elég nagy tananyag, és már beszéltem róla, és akkor most körülbelül itt megállok ebben, mert nem erről szól az a mai adás, de hogy a barokkban is foglalkoztak azzal, hogy amit mai terminológiával mikrotonálisnak lehetne nevezni, hát hogy mit tudom én, az a cisz az egy kicsit feljebb, meg egy kicsit lejjebb, szóval feljebb, attól függően, hogy milyen hangnemben vagyunk, meg hogy mennyire szeretnénk a dolgokat akusztikussá és széppé tenni, vagy inkább mennyire akarjuk mondjuk más szempontból kezelhetővé tenni a zenét, és mindig valami hiányozni fog. Ez egy ilyen feloldhatatlan ellentmondások tömege, amit nem oldunk fel, hanem valahol megállapodunk valamiben, és akkor most ugye az utóbbi 200 évben abban állapodtunk meg, hogy egy oktáv 12 egyenlő hangból áll, azelőtt meg ez nem pont így volt, és aztán utána meg az van, hogy hát most meg megint nem feltétlenül van így, mert egyrészt annyi részre osztjuk az oktávot, amennyire akarjuk, ugye ott van mondjuk egy, szóval megint csak az van, hogyha digitálisak az eszközeink, akkor egy gombnyomással át lehet egyikből másikba menni, hogyha mondjuk analógok az eszközeink, akkor csembolót még be lehet hangolni 10 perc alatt,
egy nagyobb csembalót esetleg fél óra,

mit tudom én, a nyorgona, meg mondjuk egy-két év, és akkor megvan. Tehát, hogy így egy ilyen digitális eszközön meg, hogyha át akarok állítani valamit, és akkor még csak arra sem kell túlságosan sokat törődnöm, hogy hány hangból áll a gyoktáv, mert tényleg annyiból, amennyit csak szeretnék, és azok pontosan úgy helyezkednek el, ahogy én azt előírom nekik, centről centre. Centnél kisebbet nem érdemes előírni, mert úgyse hallod. Mit tudom én, hát igazából 5 centet is, majd megnézem, hogy te hallasz-e. És akkor 100 cent az egy fél hang. Ugye, és akkor az van, hogy persze a 20. század elején elkezdtek foglalkozni negyed hangokkal, akkor később ebből lett egy olyan kultúra, hogy akkor kicsit följebb, kicsit lejjebb, nem kezd annyira pontosan, mert pont annyira kell pontosan, amennyire egy zenész képes ezt lejátszani. Azóta is vannak olyan szerzők, akik így komponálnak, hogy egy C-nél kicsit följebb, C-nél kicsit lejjebb, és vannak olyan szerzők, akik meg úgy komponálnak, hogy 43 cent. Aztán meg most 42. És akkor, tehát ilyen extremitások előfordulnak, és akkor... Itt meg most szintén valamilyen módon mikrotonálisan, meg hát egy üveghangok is vannak, amik eleve hajlamosak mikrotonálisak lenni, és akkor előáll egy olyan zenekari hangzás, amelyik tulajdonképpen egyetlen egy darab hangszernek a kielemzésének a terméke, de már zenekari nyelven megfogalmazva. Most akkor megint hallgassunk meg, de most ne olyan sokat, mert csak fél percet ebből az egészből.

Most halljuk is, hogy mi van, tehát, hogy itt egyébként egy 18 hangszerből álló, az ugye sokkal kisebb, mint egy szimfonikus zenekar, de sokkal nagyobb, mint egy kamaraegyüttes, szóval valahol ott a kettő között igazából az volt, hogy a körülöttük levő összes zenészt felhasználták, ehhez körülbelül ennyi emberből állhatott annak idején ez a, ugye az Ensemble Litinéraire nevű, amit ahhoz hoztak létre ezek a 70-es években alkotó francia zeneszerzők, hogy csináljanak velük ilyen spektrális zenét, ugye ennek az a neve, tehát, hogy ugye a hangnak a spektrumából csinálunk valamilyen módon zenét. Na most egyébként, hogy hogyan illeszkedik ez úgy általában a 20. századi trendhez? Tehát, hogyha le akarjuk írni a 20. századi zenét, akkor az egyik, amit mondhatunk róla, az, hogy állandóan valamit kiszámítanak, vagy állandóan valami rendszer, vagy elv, vagy elmélet szerint csinálják azt, amit mondjuk addig is rendszerek, elvek és elméletek szerint csinálták, csak mondjuk sokkal spontánabbul, és most pedig valamilyen módon ragaszkodnak ilyen konkrétumokhoz, és ezek bonyolult konkrétumok. Mondjuk az összhangzatlan is bonyolult, de aztán utána az organikusan alkotja azt, amit a zenével csinálunk. Itt pedig az van, hogy ha azt mondja a komputer, hogy ennek a hangnak ez és ez a spektruma, akkor azt ugye leírjuk. De idáig nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy az összhangzatlan is valamilyen módon, meg az ellenponton, meg minden, ugye konszonanciák és diszonanciák rendszerei, amik bizonyos értelemben rendszerek, más, hogyha innen nézzük a 20. századi zenének a fejleményei felől nézzük, igazából nem rendszer, hanem csak olyan egy-két keret elv, és akkor utána az ember igazából azt csinál, amit érez. És akkor igazából elég jól meghatározza az összhangzata, hogy mit fogunk érezni, de hogy nem szól bele mindenbe. És akkor hát de hogy a hangnak mondjuk a közvetlenül akusztikus tulajdonságai az, amit úgy tényleg érzékelünk, tehát hogy bizonyos dolgokat tényleg konkrétan diszonásnak érzékelünk, egyes dolgok kifejezetten fájnak, ez mondjuk alkati kérdés is, van akinek nagyon minden hang fáj, de hogy mondjuk a diszonancia az is tud fájdalmas lenni, egy hangszín is tud fájdalmas lenni mindenféle okokból, és akkor vannak ugye megnyugtató hangok, egyrészt a hangszereknek a tökéletességéből ugye egyre ahogy a technológia fejlődik, egyre megnyugtatóbbak a hangok így magukban is, de hogy mondjuk az van, tudjuk, hogy hogyan lesz két hangnak a viszonya, és akkor innentől kezdve meg akárhány hangnak a viszonya megnyugtató, hát hogyha azok a frekvencia arányok úgy vannak fölépítve, hogy megnyugtató legyen. És akkor emiatt mi skálákban és harmóniákban gondolkozunk már így tényleg évezredek óta, és ezek is a skálák meg a harmóniák, ezek is ilyen évezredes fogalmak, és akkor mondjuk ezt a 20. századi zenészek elkezdik felrúgni, és elkezdenek mindenféle olyan módszereket és elméleteket létrehozni, amikor a hangnak ezt az akusztikus tulajdonságát így figyelemben kívül akarják hagyni, azért, hogy a fókusz máshova essék. Tehát, hogy akkor a hangmagasságokból olyan módon csinálunk rendszert, hogy nem abból indulunk ki, hogy a fülnek mi kellemes és mi kellemetlen, meg nem abból, hogy a fül mit szokott meg, hanem akkor szokatlan vizekre kell levezni ez a program. És akkor, hogyha megnézzük ezt a zenét, akkor itt most egyrészt előrefelé megyünk, mert ilyen még nem volt, másrészt visszafelé megyünk, mert itt pont az a komponálás folyamatában szemünk előtt lebegő cél, hogy amit leírunk, az harmonikus legyen. Annyira harmonikus, hogy nem elég hozzá úgy általában ismerni az elméletet, hogy mondjuk, hogyha az alapfrekvenciánk 100, akkor a felhangjaink 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, stb. Hercen lesz, és hogyha mindezt ugye kottázni, illetve zongorázni akarjuk, akkor mondjuk do, aztán szó, aztán mi, és aztán utána meg már itt csak nagyon körülbelül szolmizálható hangok jönnek. Hanem, és akkor azokat a körülbelül szolmizálható hangokat végül is aztán valahogy így uniformizálunk ahhoz, hogy skálákat és dallamokat tudjunk vele felöltöztetni.
És akkor itt meg akkor van egy sokkal precízebb térképünk a frekvenciáról, de a célunk akkor most az, hogy ebből ugye egy a természetben is létező harmóniát most akkor újra komponáljunk, és akkor itt van most az orrom előtt épp egy részlet a partitúrából, ahol akkor az van, hogy az összes hangszernek van valami hang, ami tulajdonképpen ennek az egy darab kontraének a felhangjai, ami egyrészt ott van, ugye a kontraét meghúzza. A nagybőgő az a természetesen a nagybőgőnek a legmélyebb hangja. Van annál mélyebb hang is nagybőgőn, de az csak külön módszerekkel bányászható elő. A normál nagybőgőnek ez a kontraé a legmélyebb hangja, és akkor az, hogy ha már itt vagyunk, akkor a harsona is a saját legmélyebb é hangját megfújja, és akkor utána pedig az van, hogy jó, akkor hangszer kielemezve, és akkor a hangjegyeik, szóval a hangjegyek formájában meg van írva az, amit a... Ugye. Na most ezt már túlmagyaráztam szerintem, és itt vagyunk már jó sok idő eltelt, és még mindig csak néhány perc zenét hallgattunk. Na most az van, hogy akkor ennek a... tehát ez fogja képezni ennek az egész új komponálási elvnek az alapja. Tehát egyrészt az, hogy ugye évtizedeken keresztül mondjuk harcoltunk az akusztikusság és a harmonicitásnak a kényszere és kényelme ellen, és akkor most meg nagyon bonyolult és nagyon ugye kerülő utakon bizonyos értelemben visszajutottunk a harmonicitásig, és most akkor ilyen szép hangokat hoz létre a zenekar. Most tényleg mindent arra a célra ráállítottunk, hogy ez a természetben is megtapasztalt szépséget akkor hangszereknek a nyelvén újra komponálja, és akkor így folytatódik a zenemű.

tulajdonképpen ez a hang, amit most így hallunk, ez bár azt hogy lehet tudni, hogy harsan a hangjának a kielemzéséből származik, de egyébként a legjobban mondjuk egy zongorán lehet előidézni, hogyha az ember nem akar ugye furi analíziseket lefuttatni a komputerén, bár most már nekem sokkal egyszerűbb az egész, tehát hogy így minden felgyorsult és kifinomodott, akkor ezek durva módszerek voltak, és így nagyon nagy csoda, hogy egyáltalán egy hangot sikerült kielemezni. Most már annyi hangot elemzünk, annyit akarunk, de egyébként, hogyha az ember otthon ezt így analóg módon rekonstruálni akarja, és éppen mondjuk még csak nem is nagyon akar kottát írni, akkor az történik, hogy mondjuk, hogyha leütünk hogy a zongorán egy mély hangot, és utána elkezdjük azt a húrt mondjuk egy kicsit zavarni, tehát mondjuk, hogy hozzáéregetni, így megnyomogatni, de csak úgy finoman, hogy a hang ne torpanjon meg, de hogy így, tehát ne öljük meg a hangot, de mondjuk így okozunk sebesüléseket azokon a hangokon, akkor egy tényleg egy nagyon mély hangból, hogyha most itt lenne itt egy zongora, akkor itt a mikrofonban meg is mutatnám, hogy mit tudom, hogy leütök egy jó mély hangot, vagy megpengetem, de inkább leütöm, ez a jó fémes hangzás, és akkor utána az, hogy jó, az egy hangmagasság, de hogyha én elkezdem úgy irritálni azt a húrt, akkor az kezdődik el, hogy akkor körülbelül ilyen hangok, tehát ami most ezen a zenekaron szól.

Úgy, tehát tényleg, akinek most van otthon zongorája, így most próbálja ki. Üssön egy mély hangot, és nyúljon bele. Fogja meg a hút egy picit, vagy így érintsen hozzá mint egy papírzsebkendőt, a saját ujját, mit tudom én, a kulcsomóját, és így különböző módokon akkor az a hang meg lesz zavarva, fel lesz sértve, és ugye a felsértett hangnak az anatómiája elénk tárul, egy sokkal kevésbé tudományos módon, de ott van teljesen primérül, hogy miből áll egy zongora hang akkor, amikor nem csak hogy egybe halljuk. Így részleteiben, miből áll egy zongorahang. És akkor elkezdtek ezzel foglalkozni, ezen elindulni, és én mindig Gerard Grisénél tartok, persze ott van Tristan Murail, és még ott van pár ilyen spektrális zeneszerző, de ez elkezdett terjedni, és először, hogy a franciák, de utána kapcsolatot találtak mindenhonnan, meg kiderült, hogy egyébként, hogy annak vannak azért előfutárai is, akik már ilyen 60-as években is valamilyen módon spektrális zenét komponáltak, csak még nem volt annyira konzisztensen meg se az elmélet, se az irány. És az elektronikus zeneszerzők egy része is igazából ezt nézi, hogy hogyan lehet olyan spektrumokat létrehozni, amelyek eltérnek a természetből, de valamilyen módon mégiscsak azt használják újra, amit a természetből megtanultunk. És ugye az elektronikus zenének nyilván az a legfőbb, ugye az szent kelyhe, az amúgy bárhonnan máshonnan tárgyakkal, hangszerekkel, saját magunkból előállítható hangon túl mi van. És akkor az elektronikus zenének ez a fő programja, amellett, hogy az elektronikus zenének a másik fő programja, persze az ugye sokkal kevésbé érdekes, viszont sokkal jövedelmezőbb és kiterjedtebb iparág, az, hogy a minél jobban utánozni a hangszerek hangját. Az a másik szent kehely, ami felé megyünk, és már most már ott tartunk rajta, hogy engem simán be lehet csapni, hogyha valamit, és ez még az AI előtt volt, amikor még nem AI-jal csináltak zenét, hanem mondjuk csak egy hangszer hangját valamilyen módon lemodellezni, már olyan szépen sikerült lemodellezni, hogy én meg nem mondom, és akkor most még ahhoz képest van AI, szóval hogy nagyokat ugrottunk ebben, de hogy már a reneszánsz idején és a barokkban, amikor az orgonák megjelentek, akkor is az volt, hogy valamilyen módon hangszereknek a spektrumát modellezni és létrehozni, hát ugye nyilván egyszerűbb módon. És akkor na, hallgassuk még ezt a hangzást, ez nagyon szép hangzás.

És akkor ez meg tényleg nem 22 perc, ugye annyi a felvétel, 22 perc, nem 22 percen keresztül megy, hanem egy után ez átmegy másba, így a darab vége felé már itt tartunk, nézzük meg, hogy miben megy át.

Yeah, ezt a múltkor meghallgattuk az egészet egybe, és akkor csak most azt látjuk, hogy ez mintha egy negyed órával később hova jut el, és aztán így a darabnak a vége felé meg már így vagyunk, hogy...

Tehát, hogy úgy búcsúzik el itt most a zenemű, hogy ugye az elején voltak ezek a nagyon akusztikailag megtervezett hangzások, és aztán a végén pedig zajokkal búcsúzik igazából el. Tehát eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen meglehetősen atonális lett abból a nagyon harmonikus és nagyon paradicsomi állapotból, illetve a paradicsomi állapot modellezéséből eljutottunk odáig, hogy ugye, tehát mit tudom én, darab közepén mondjuk egy kicsit az elejébre megyünk, akkor még ott egész akusztik

Ugye látszik ez a csillamlás, hogy itt most már ugye túl vagyunk annak az egy nagyon mély hangnak a spektrumának a feltérképezésén, megismerésén, kielvezésén, és akkor most más dolgokat élvezünk ki, most szintén valamilyen spektrumnak a felületén vagyunk. Ez még mindig ugyanaz a spektrum, csak itt tovább van komponálva mondjuk. És akkor mondjuk tényleg ez az alapdarabja a spektrális zenének, és közben pedig az van, hogy a múltkor, amiket hallgattunk, ugye a Tristan Murailnak is egy olyan darabját, ami ugyanerre az együttesre plusz elektronikára van írva, ami azt jelenti, hogy akkor ugye volt egy ilyen átjárhatóság a zenekarra megírt hangzásnak a mondjuk a spektralitása, és az elektronikus zene meg eleve spektrális, de hogyha kifejezetten a spektrális oldalát keressük az elektronikus zenének, és azt összekapcsoljuk a... Szóval ez volt, ezt a múltkor lejátszottunk, de most igazából nem ezt akarom, hanem hogy ez a Partiel című darab, ez egy ilyen készülő nagyobb ciklusnak az egyik darabja, ez egy elég hosszú zene. Ez ilyen, mit tudom, hogy összeszámolom, akkor ez a darab, hogyha egy koncerten elhangzik, akkor másra nem lesz idő, ez egy elég hosszú koncert akkor. De úgy van felépítve, hogy ugye nem minden ennyire zenekari, hanem például az, amivel ezt a darabot kezdeni kell, a szóló brácsa. És úgy szóló brácsa, hogy hallani fogjuk benne az előző spektrálisan felépített zenekari hangzásnak a szellemét, de ugye szóni zenekari hangzásról egyetlen egy darab brácsa működik, és az játszik valamit, ami sokkal absztraktabb szinteken spektrális, mert tényleg nem fog ilyen illúziókat kelteni. Ugye az előbb ez a zenekari hangzás, ez valamilyen tárgynak, valamilyen kristálynak, vagy éppen a harson a hangja, vagy éppen a nagybőgő hangja, vagy az, amilyen én számomra igazából zongora hang. Ugye elég hasonló dolgok, és akkor ugye annak a belsőben így megyünk ide meg oda, és akkor így feltérképezik a magas hangokat, a mély hangokat, a harmonikus hangokat, aztán utána megyünk tovább a kevésbé harmonikus felé, amik még mindig a természetes spektrumot táplálkoznak, tehát hogy akkor ez, hogy egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen nem létező hangszer, de kiindulunk egy létező hangszernek az analíziséből, és eljutunk egy ilyen annál sokkal mélyebb hangszernek az elképzelt és rekonstruált világába. Na most itt van, hogy ez tulajdonképpen egy brácsa szóló darab. Tudod mit? Hallgassuk végig. Jó hosszú egyébként ez is.

És akkor persze az, vagy ezek eredetileg ilyen önállóan megírt darabok, csak most azon a felvételen, amin én vagyok, itt én, már ez egy, már a teljes CD vagy koncertprogram van, ami azt jelenti, hogy ez egy kicsit át van alakítva, és például úgy nem egyezik az előttem levő ottával, meg úgy megszakad a fáj közepén, hogy ezért volt ez a kis gap a hangzásban, de közben meg

Amit most hallunk, az a... az már a már következő darab, amit egyébként előbb írt, mint az összes többit ebben az egész ciklusban. Először ez a Period, vagyis Periódusok című darab, ez 1974, és ugye az alapdarabot, ami ennyiszer felmerült már az utóbbi három adásban, az a, ugye a Partiel az 1975, és a Prolog pedig, az most így puskázok pillanat, ugye a Prolog az a darab, ami ez a igen, ez meg 76, tehát igazából így meg van variálva a sorrend, de aztán meg össze van belőle állítva ez a Les Espaces Acoustiques című folyam, csak az azt jelenti, hogy itt most a felvételen a Brácsa darab átalakul zenekari darabbá, és akkor most tartunk itt.

És ahogy mondjuk az előző két kompozíció, tehát a periód, ugye, amit most hallunk, az ugye így egy ráfolyt a Prolog című Brácsa darabra, és ugye azt akartam ezzel mondani, hogy így berakjuk ezt a Brácsa darabot, meghallgatjuk végig, és aztán egy ráfolyunk ugye a következő darabra, hogy egy 15 perces szóló Brácsa darab, tehát hogy alig-alig szólalnak meg hangok egyidejűleg, leginkább külön-külön, az azt jelenti, hogy akkor milyen módon spektrális a zene. Hát még mindig a felhangoknak a természete körül járkálnak ezek a hangok. És mindig olyan módon mikrotonális, hogy az ugye harmonikusabb legyen, mint a sima 12 fokú. És akkor ugye szemmel azzal, hogy ugye ez ami így berúgta ezt az egész irányzatot, hogy akkor egy zenekar valamilyen módon egyetlen egy hangtestnek a hangját próbálja közösen előidézni. Itt most egyetlen egy hangszer csinál úgy, mintha ő nagyon sok hangszer lenne, és utána megint ott vagyunk, hogy akkor, tehát hogy ugye a felhangok azok igazából skálát alkotnak, és a felhangok azok harmóniát alkotnak, tehát hogy a skáláink, az akkordjaink, a dallamaink azok a felhangokból származnak, és akkor ugyanaz a szerző, aki mondjuk abban gondolkodik, hogy egy zenekarnak a segítségével valamilyen módon fölépíteni valamilyen egyetlen egy hangszernek a felhangjait, akkor talán ott van egyetlen egy hangszer, és akkor ugye elindul a felhangokból, és utána pedig bonyolult lesz. És akkor most, hogy akkor ilyen különálló darabokat komponált mind ennek az egész gondolatkörnek a megértésére. Aztán utána meg így lesz belőle egy ilyen koncertprogram, és most tartunk ott, hogy mindjárt ez a Periód című darab véget ér, és valahogy átfolyik, és akkor az azt jelenti, hogy először megírja külön ezeket a darabokat, valószínűleg így történt, és aztán utána a legvégén így átírja őket úgy, hogy ezek összekapcsolódjanak, és akkor most tartunk ott, hogy 2 perc, és a párszél következik, ugye, amit már annyiszor hallottunk.

És akkor ugye a már ismerős Parsiel az már elkezdődött, és ugye Attack kezdődött el, tehát akkor ugye hallgattuk már annyiszor, hogy ez akkor egy nagy indítás a csöndből, igazából az előző darabból egy ilyen átfolyás. És akkor, hogyha következően meghallgatunk, és ez lesz ennek a műsornak a vége, aztán folytatjuk legközelebb. Na, az... Ez egy teljesen másik zeneszerző, szintén francia, nem tartozik közéjük, és egy pár évvel később, ugye ez 1975, most 1981-ben vagyunk. Úgy hívják ezt, hogy Luc Ferrari, és akkor most így hallgassunk meg tőle egy darabot. És akkor figyelj!

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéken és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életüreg lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a margóban.

papír. Jelezték. Úgy hiszem, a jelenések könyvében már pontosan nem emlékszem, hogy hatalmas papírorkán közeledik északnyugatról, és minden irányban. Mindent el fog söpörni útjában, és mindent papírossá fog változtatni az orkán. Papírrá változnak a fák, papírrá az emberek, papírrá az arany. Sikoltozni fognak az emberek a borzalomtól, és sikoltásaik papír kígyókká változnak az anyjuk. És aztán az emberek maguk is papírrá válnak. Csomagoló papírossá, borítékokká, papírzsákokká, bibliapapírrá, cigaretta, de főként újságpapírrá. Egyesek vezércikkek lesznek. Mások ipari vagy mezőgazdasági problémák hasábjai. Megint mások külpolitikai oldalak. Azok az írók, akik eddig helyszűke miatt nem tudták lejáratni magukat, lejárathatják már az első bekezdésekben. Mit szaporítsuk a szót? Világméretű lesz az orkán és a papír. És végül türelmét veszítve ásít egyet a föld, és elnyeli az egészet jó étvágya. És megtörli a száját azokkal, akik papír szalvétává

Georg Johannesen, nemzedék. Születtem a 33%-os munkanélküliség napjaiban, és kétharmad erővel kezdtem el kifejteni képességeimet, nehogy úgy lássék, mintha a napos oldalon jöttem volna a világra. Mielőtt Hitler az első 100 zsidót megölte volna, én már számolni tudtam 50-60-ig, és nagyobb hangon hódítottam meg az olvasás tudományát, mint Franco Madridon. Azon a napon, amikor az arénában Lorcát lelőtték 5000 ártatlan és bűnös emberrel együtt, mi épp Nérót és a keresztényeket tanultuk. És olvastunk tovább. 2 évre ráláttam 3 igazi hullát. Ledőlt falu házban, tűz nélküli füstben. Egy öreg asszony, 2 zöldruhás gyerekkel, mint ahogy ő a tűzoltó. A háborúnak akkor háború volt a neve. Aztán megtanultam újságot olvasni, és már 6 millióig számoltam akkoriban. És 100 000-ig. És 0-ig. A béke első napján egy revolvert találtam. Bevittem a történelem órára, kicsaptak, vissza sem mentem soha. Nem sokkal Hiroshima után pedig először lettem szerelmes. Amerikai dallamokat fújtunk a meghittség jegyében. A koreai háború idején feküdtem össze első ízben. Én szerettem őt, ő szerettem, újságpapír volt az ágyunk. Amilyen igaz, hogy nem lesz háború, olyan igaz, hogy nem lesz béke. Sem lefegyverzés, olcsóbbodás. Ezt mondogattuk. Ki akartunk jelentkezni a világból, de nem találtunk űrlapot sehol. Azóta nem jut eszembe semmi felejthetetlen. Előlegekből és utólagokból élek. Így hódítom meg éveim. Már csak nem egyidős vagyok Jézussal, mikor meghalt. Kérem a véletlent, mentsen meg a kert.

A virágtalan gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeség. Édes az ifjak nyitás koszorúja, fehér öregek aranyos borúja, virága van tavasznak, télnek, ne engedj, Uram, koravénnek. Csak attól ments meg, keresőt barátja, hogy ne nézek se előre, se hátra. Tartsd rajtam szent nyugtalan újat, ne tűz, Uram, hogy bezárjon. Ne hagyj, Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűri megállni az ostoba vannát, és nem vágyni többre kis máji magamra. Ha jönni talál olyan óra, hogy megtökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni, ha elapadna könnyem a más bűnén, ha minden mozgást érezni, ha szűnném, az a nap, Uram, hadd legyen a végső, szabadítsd a szürkeséget.

0: szépen elindulsz, szépen és haza.
1: Búcsú a szavaktól. Szavak, szavak, búcsúzom tőletek, egymás után, mint halni készülő fiaitól az árvuló szülő, minden nap egy-egy új szót temetek. Egy-egy újat a drága régi kincsből. Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr, aki elunta életét velem, mehet búcsútlan, köszönéstelen. Mennyit hallgattam, futostam, figyeltem, míg ezt a drága kincset összeleltem. Hány kis idétlen, az volt még a drága, magam hoztam ez az adogó világot. Mi voltatok, élettelen anyag, élővény szóvá én alkottalak, amikor forrón belétek leheltem, amit az Isten én belém a lelkem. Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam, mindenben mindig kedvetekre jártam, dajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek, mostan vasaltam, teregettem rátok, hímes aranyból szőttem a ruhátok. Ezen a lármás, visszhangos világon ti vagytok csendes otthonom, családom. Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem, ti rajtatok keresztül ismerem izzó titkát az emberi tudásnak, s a kincset, mint varázsvesszővel ásnak. Mindent, amit az ember szíve rejt, s a más világból remegő delejt. Itt a tudós csak eltakarna névvel, Istent tapintom újatok hegyére. Szülötteim szolgáim voltak, és én szolgáltok és király. Mint pénzeire a király nevét, bejátok vertem arcom bélyet. Most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, egymás után elhagytok engemet. Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek, elhal a visszhang, a barlang üresek. Állasz az oltár lépcsőjén magad, és idézed a szentelt szavakat, csak tátogat szegény memóriát, a néma őrzött vigyorod reját. Dobban a szíved így,

Hát így maradtál, de jó ez neked, beféltél 70 évig eleget, s ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül szépet is nagyot. Nézd a bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lépfenybe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed, ő benne hallod az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa, a szót meg kedvedben való.

0: Az emberek sokkal kevesebbet beszéltek, sokkal kevesebb szó hangzott el, de ezeknek nagyobb volt a súlyuk, az átütő erejük, a hatásuk. Ma viszont attól kezdve, hogy reggel bekapcsoljuk a rádiót, és este lecsavarjuk a televíziót, az újságokban, a reklámokban, a telefonon, az utcán, a munkahelyünkön csak úgy zúdulnak ránk a szavak. Úgy hullanak ránk a szavak, mint az eső cseppjei, és ahogy két esőcsepp közt nem tudsz különbséget tenni, úgy nem tudsz már különbséget tenni a szavak között. Elfáradtak, elkoptak. Hát én arra gondoltam, hogy megpróbálok spórolni velük, hát ha ezzel fölmegy az ázsiójuk, és ez talán sikerül is, mert ezt nem én kezdem, nem én fogom befejezni. Nem én csinálom egyedül a világon, hanem nagyon sokan. Engem ti kritikusok néha azzal szoktatok megvádolni, hogy én a különleges helyzeteket, a nyakatekert szituációkat keresem, de én összemeben titélettek. Én mindig csak mindennapi dolgokról beszélek a legkopottabb, a legköznapibb, a legbanálisabb szavakkal. Csak éppen azáltal, hogy egy kicsit szűkre fogom a mondókámat, azt remélem, hogy ezek a szavak újra fölszikráznak, hogy ezek újra élni kezdenek. Tudod, mi az én legszebb álmom? A legszebb álmom az, hogy egyszer írok valamit, mondjuk egy színdarabot, és akkor a színpadon elhangzik egy teljesen mindennapos, unalmas mondat, például az, hogy van, kedves János bácsi? És akkor a nézőtérben csend lesz, mindenki lélegzett, visszafolytva ül, hogy Istenem, csak ugyan mi lesz ezzel a szerencsétlen János bácsival, és a János bácsi azt feleli, hogy köszönöm jól, akkor egyszerre földerülnek az emberek, megkönnyebbülünk, hogy hála Istennek nincs semmi baj, János bácsival.
1: A megváltó. Délelőtt 10 óra volt, amikor az író befejezte drámáját. Előző este még két nehéz jelenete volt hátra. Átírta az éjszakát. Közben legalább 10 feketét főzött magának, és legalább 10 kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobába. Most mégis olyan frissnek érezte magát, mintha nem is volna teste, olyan boldognak, mintha megszépült volna az élet, és olyan szabadnak, mintha megszűnt volna lenni a világ. Lesétált a partra, megkereste a csónakost. Ki visz a vízre egy kicsit, Valentin bácsi, kérdezte tőle. Tessék beülni, mondta a csónakos. Borús volt az ég, szellőse rezdült, Valentin bácsi gyors és rövid csapásokkal evezett, ahogy a Balaton szokás. Mit gondol, kérdezte az író, mikor már egy jó darab utat megtettek, ide látni még a partról? Még ide, mondta a csónakos, tovább mentek. Csak az evezők csobbanása hallatszott. A partról már nem ért idáig a hang. Összemosódtak a házak, a kikötők és az erdők. Már csak egy ceruzavonás látszott, ahol véget ér a tó. Még most is ide látni, kérdezte az író. A csónakos körülnézett. Ide már nem. Az író lerúgta lábáról a szandált és fölállt. Akkor húzza be az evezőt, Valentin bácsi, mondta. Megpróbálok egy kicsit a vizet járni.

Benyámi László verseny. Emberi csend. A lépcsőn, a nyárfa tövében szeretek ülni a sötétben, mikor nem hördül, nem kiáll, zümmög fülembe a világ. Fekete szoknyás tájon éve hajtja gyerek fejét a béke, csillagok csöndje odafönt, itt lent a jó emberi csönd. Kecses szellők jönnek, elúsznak, valahol ők is elúsznak. Piheg a lomb, mint csöndesen a beteljesült szerelem. A fűben a tücsök dalárda, ébren a tópartján a csárda, elér hozzám a zene, és néha egy szó, vagy nevetés. Kívül az este csöndje, bévül keserűséged összebékül egy csöndé. Jól illik bele vonatfű és tücsök zene. Lélek nyugalma, ritka ünnep. Mit kéne tennem, hogy ne szűnj meg? Maradj mással, magammal is, a városban is, nappal is. Nem törődöm hírrel, se pénzzel. Az életből nekem kevés kell. Szólhassak szívből, szabadon. Ne gyújthassák rám panaszot. Vacsorára, ha sül a lángos, egy fröccs rá, egy korsó világos, az asszal mellett a család, jó könyvek, s néhány jó barát. Mert megesett, hogy elkoboztak tőlem minden reményt, s a köznap tünde csillag lett látomás, s én lettem hitetlen Tamás. Hűséggel, hűtársak sorában jártam, politikák sarában, gyűrtem a szót, a hitvitát, kitanultam a taktikát, lőttek én rám már mindenünnen, testem hosszával megfeküdtem akkor minden szennyét. Miért? Ha nem a csöndes életem. Vége a nyárnak, ez az év is elmúlik, vele múlok én is, fáradtan túl a 40-en, megforgatom még fegyverem, hogy kicsikarjam tőled élet, azt, ami mindenkit megillet, néhány év jó emberi csöndjét. Mielőtt végleg elköszönnék.

Ady Endre, küldöm a Frigyládát. Szívem küldöm, ez ó Frigyládát, s kívánok harcos jó napot. Véreim, ti dübörgő ezrek, tagadjatok meg, mégis én a tiétek vagyok. Kötésünket a sors akarta, nem érdem, nem bűn, nem erény, nem szükség, de nem is ravasság. Helóta nép, helóta költő, találkoztunk ti meg én. Bennünk nagyságos erők várnak, hogy életre ébredjenek. Bennünk egy szép ország rejtőzik, mint gím a fekete csalitban, s lesküdnek a vérebek. Ha nem láttok testvéreteknek, megsokasodnak a redők bús homlokon és lelkem táján, de még mindig ifjan állok meg bősz júdásai mellett. Még csak mártírfényt sem akartam, csak amiről a sors tehet. Odaadni magamtól szépen ezt a nem kért, kicsúfolt semmit, forradalmas lelkemet. Tietek vagyok, mindegy most már, hogy nem kellek, vagy kellek-e, egy a napunk gyönyörű égen. Jaj, hogy elfed a naptól néha a gonoszság felle.

kortársak. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tán csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népei, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

utolszor raktak katonákat, pandúrt, s vérebeket nyakulni. Végig kacag vidám testünkön győzedelmes tervünk, a munka. Mi megmunkáltuk, haj, jól a lelkek, rabságok, sebek, búk és keservek izzadságos rossz magyar földjét, s ha most támadunk, le nem vernek. A csúf halált itt vetették el, soha-soha ki nem kerülni. És ma mégis a Dunatájon legbujább a haragvetése, itt lieg a halál virradatban, mint szabadulás ite a rabban. Ez a legkülönbb életsejtő ma nálunk jár kél legvigabban. Néztek bármerre, sorsot láttok, és isteni robbantó kedve. Élettel kínáltak, aggódnak, s buta haldoklók lelkesednek. Nép készül az óselejtes bűnre, s mielőtt a régi mód letűnne, már összefonva az új itt áll, glóriásan és fölkészülve. Minden a sorsé, rétek őt és a vad geszti bolondot, a gyújtogató csóvás ember, úrnak, magyarnak egyként rongyot, mert ő is az időt kiküldöttje, s gyújtogat, hogy hadd hamvadjon összehunni a úri trágya dombja, ez a világnak nem közösse. Bécs, győz, ígység, keletiség, zsandár, alázat, egy Isten se tud beázat, ma még tán egymást összetévesztjük, holnap egy leszünk, észre se vesszük, ölés, tisztítás vágya gyújtik, tegyünk a tűzre, ébrezgessük. Hallgassátok az esték zűnjét, s friss sóhaját a reggeleknek, estnek futós utcáin, s falvak csöngyén tühök remegnek. Süpped a föld, ha súlyosat hágunk, olyat látunk, amit sose láttunk. Oldódik a nyári melegben fagyos, keserves magyar átkunk. Eljött hát végre a pusztánkba Isten szent küldöttje, a sátán. Szűzek voltunk a forradalmak magas, piros, hős nászi ágyán, de bőrünk alól kisüt lobogva már vérünk, e bús, mindeddig lomha! Csönd van, mintha nem is rezzennénk.

Sztáratyuska rulettje. Sztáratyuska rulettje. Részletek. Visszajő elmenőben, halszik a léghajóból, Jeszenyin Jeszenyőben, így beszél, ezt mind mondja, ez ő a Len leánya. Visszajő elmenőben, ne felejts vacsorával, elalszik ébredőben, két sárga félcipőben, és folyton visszavárják elhagyott türkiz bányák. Ki hallott ilyen nőkről, ki látott ilyen lánykát, így kismanó topánkát. Így beszél önmagában, Jeszenyin Jeszenyőben. Most elfut még előlem, de majd egy átszűrt télen, vár majd az állomáson, szívén egy nyírfa nő át, vár rám egy málnavészben, vagy fönt egy esztenában, kesztyűben, keszkenőben. Te krupié, karodat kiemelgeti, milyen erő, hogy a golyót éppen és éppen addig görgesd, sem arrébb egy számmal, sem innen, hanem épp odáig. Visszatérsz egyszer Hévízre, kisfiam. Ott laknak ők mind egy személyben. Bekopogtatsz az ablakán. Bekopogtatsz egy ablakon. Te laksz itt? Látod, én lakom. Az ablak. Nem fázol meg így? Nem fázol, nem. Vagy nem nagyon. Zárd be mégis, ha gondolod. Nem zárom. Most még így hagyom. Ott Hévízen, majd Hévízen, állsz majd az utcán, nézed őt. S ha újra vér itatja át az összeroncsolt félcipőt, lábadon ez a félcipő, ezúttal nem lesz látható, s kérdéseit se hallja ő. Vajon hol voltál éppen akkor? Tépjünk szedret a vízmosásban. A vízesés, a vízmosás. Miért nem nyitottál akkor ajtót? Az esőzés, a rugdosás egymást éjjel és nappal váltja. Hallgatás és kihallgatás. Nem szólalsz meg, csak nézed őt. Nem fáj a lábad, nem nagyon. S ha eltört is, már összenőtt. A puskatus, a vízmosás. Egy orosz költő sorait mégiscsak mormolsz valamit. Hozzám szóltál, te orosz költő? Megmerülsz mélyvízi havakban, úszkálsz hévízi tavakban. Ezért jöttél, hogy ezt kiúszkál. Te voltál az egy téli éjjel, sütött a nap rád, s mind csak úsztál. Ki ő? Ki ő? Ki ő? Ki volt? Ki volt? Ki volt? Hiány, hiány, hiány, betölt, ölel, felold. Életedben mennyi asszony, mennyi lány, mennyi könny, mennyi kutyaháj, mennyi egyenruha, ezt bogozd ki, barátom. Házam nincsen, tudjátok, őrizgetlek ellenben, idebent a mellemben. Lányok is, lágy lián is, létembe fonott szálak, és feloldó hiány is. Én értem és ellenem. Erdő mélyen lámpa ég, folt világít mellemem. Most már mihez kezdjek? Vagy nem lehetnék tutajos? Lenéznél talán aranyos? Nem volna elég szép mesterség? Ereszkedni az áradó, tatros, tigris és aranyos, tajtékos, csipkés tavaszában. Föleveznék a gedronon, s a kis szamoson alászálva, alattam föl-föl fénylene a juhar és a cédrus szálfa, mert hoznék neked nyárfát, nyírfát, gyertyánt és szilvát, szálfát, szilfát, megjönnék örömhírrel, borral, holló tojással, éppel, frissel, nagyhordó mézzel, rozzsal, rizzsel, s ha elfogadnád, még azt se bánnám, hogy mindezt kiskorú, félős mosollyal nézed,
mint martalóc gyerek a martalékot, vagy szamizdatot a szamojédek.

Egy nővérjő, ki szőnyeget sző mindig, hogyha éjszakás. Egy nővérjő, ki szőni tud, és folyton folyvást éjszakás. Míg tollruhát növeszt reál, a visszafolytott jajvatás. És elrepül, s ezt sírja ifjúságodat. Széthordta más, széthordta lég, ez nem vitás, ez nem vitás. A küszöb alatt egy óra vagy szabadságharc. Vers arról, hogy elveszett Rákóczi fejedelemnek a grobuái kolostorban eltemetett szíve. Elvesztettük a fejedelem szívét. Hova lett? Nem tudja egyikünk sem. Mások vették meg a kolostort. Azt hiszem baszkok vagy portugálok. Buldózer, traktor, csákány bontotta szét, s nem vigyáztak a szívre. Fölfalták gyökerek, vadvizek, vadvirágok. És mégis meghallod, meghallod, meghallod egyszer, míg fejed álomra hajtod, meghallod párnád alatt pokolgép, teli lánggal, rózsával, füsttel és mennykövekkel, s megtelik a falra fölszúrt térkép, hirtelen megtelik ezüsttel és vörössel, mert megdobban a fejedelem szíve a falban, a kertben, a fák közt, a szabadságharc. Kinézel, megcsodálod, mint a nyúl vagy a nemzet, melyet nem hagy éjjel aludni, a ketyegés és a sivalkodás, meg cirpelés, és a tüntetők, s a holdfény a mezőn, meg az állandó, sokszoros bűnbeesés. Mint a nyúl vagy a nemzet, melyet nem hagy aludni, egy szögekkel átvert denevér a küszöbön, a küszöb fáján, vagy a küszöb alatt, vagy egy megrángó izomcsomó nem hagyja őt, vagy egy elásott véres térkép, s az öntudat, és azon túl folyton fogod hallani kifinomult füleddel, hogy a pokolgépben hogy nő a sárga rózsa, s hogy a küszöb alatt hogy szuszog, s ketyeg ott egy szabadságharc, egy puska, vagy egy óra. Az elveszett törzs. Vers a forradalomról a New York-i magyaroknak. Marosvásárhelyen átkeresztelték a Kossuth Lajos utcát. Neve ezentúl Kölerás utca lesz. Újsághír. És átjárja, mint virág a kést. Így morfondírozik. Mint a sortűz a tüntetést. És Kölerás, vagyis hogy én. Így töpreng Kossuth vásárhelyen. A Grand Hotelnél, a Grand Hotelben. És egyszer már-már elfelejted, ám felköhög éjjel a forradalom, mint pincéből a tüdő, vagy karburátor, vagy ahogy tenger mélyén, egy repülőben, egy roncsban a rőzselány világol. Kinő a fű a csatatéren, fölnő égve és fulladozva, és felnő ő is, hogy aztán elvigye, és fölnő ő is, és elviszi a himlő vagy a kivándorló hajó, de fölüti fejét a kávéházban. A forradalom. Ha-ha! Vagy legalább a szó. Hordozza fű és hallomás, s a csatatér és az ennivaló, és meglátod kabátját egy tüntetésen, Pesten vagy New Yorkban, Lupényben. A forradalom kabátja nagyobb egy számmal. A forradalom egy számmal nagyobb kabátot visel, és fölét hajlik, mikor alszol, arcával s rongyos kezeivel, és ő az ott felejtett félcipő egy sietős gyilkosság holdudvarában, és ő a fantom, mely által járja a megszállást és a kiegyezést, ahogy a kiáltás járja át éjjel a hallgatag néma kést. Úgy járja át, mint virág a kést, és kés az éjszakát. És egyformán beszél, mint Bem apó, magyarul is, és lengyelül, és ő az elveszített törzs, a törzs, mely elvész, s megkerül.
Ez már a feltámadás, avagy a nemzet mély repülése. Életem egyszer már véget ért. Ez most a ráadás, ha nem is a végső, mégis föltámadás, valami morajló folytatás, melynek hullámverése mélyén ott rejtőzik halálod, mint lakatlan képzettársítás. Ez most az utolsó utáni még egy esély. Így járkálj hát a földön, így aras, így szeres, így élj, így beszélj. Mintha hunyót játszottál volna, te szerencsés, halálod ennyi volt csak. Here comes a candle to light you to bed. Itt jön a gyertya, ágyadhoz elvezet.

Ezer nyelven hallgatol. Ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer hunyt szemmel érizem, míg felednek már rendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elén, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondat. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja e dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhajkát és susok, láb nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, mi az ezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonu vakkan, szemvillan, szártől mocskos a kéz, föld kitör, borzadva vár a föld, pénz és vallás, politikák, tűr a ránk újra, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, de egy szég megszólalok.

Ezt itt most. Én itt lakom Lem Pest talpa alatt, és Angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mód, és lágymányos pohárnyi tiszta otthonaiban iszom a csend édes lélekletét. Csak itt, ezeken a makacsú kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maradni. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom 20 fokos magányom, itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és ekkor meredekjeit adta sorsomul a lét, ezt a néhány rövid tavat, ezt a földet és ezt a levegőt, a levegőhöz ezt a tüdőt, ezt a rendet,

Gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, és nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem. Forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyam. Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irány, cél, itt mutasok. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalma. Mély, súlyos, barna sóhajt ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Kalandrajokként drága kört suhog lelkem a szót tanyák felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üvegablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny a tájon, mely felett terít veszáll. Már nem a szél világ tazdait bánom, a roskalászok korát érdemem, a csillagok mészcsepjeit a számon, nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezer éves éjség, mert naponként jó evéddel kínálják. A honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már, de még nem szabadult fel urai zsarnok erkölcse alól. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát dalol. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél, s az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják, zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohóckodj és imádd sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalom, a mindenséggel méld magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyén. Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, egyén. Hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek, csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki, értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet,
meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat,

0: kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg.
1: Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, vagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rét. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

0: Szorongás. Lehet-e, hogy megbocsássam ő neki a folyton elnyomott szándékokat? Könnyed befejezést tegye jóvá a nyomorúság korszakait? A siker napja altass el a végzetes ügyetlenség szégyenét? Ó, pálma, gyémánt! Szerelem erő, fentebb, mint minden öröm és dicsőség. Mindenképp, mindenütt a létező, démon, Isten, ifjúsága, önmaga. Dédelgessük-e a tudományos tündérjáték lehetőségeit, a társadalmi testvériség mozgalmait, mint az eredendő szabadság fokozatos diadalra jutását? De a vámpír, aki lovaggá tesz minket, megparancsolja, hogy azzal szórakozzunk, amit ő meghagy nekünk, vagy hogy különbségünkben tetszelegünk. Fetrengeni sebekben a lankasztó levegőn, a tengere, a kínzásokban, a gyilkos víz és légcsendjében, a kínzásokban, melyek iszonyú hullámzó csendjükben kacagnak. Egy értelemhez. Csak egyszer dobban a dobra az ujjad, mint fölrajzik a hang, és kezdődik az új harmónia. Csak egyet lépsz, új férfiak állnak elő, és indulnak előre. Fejed elfordul, az új szerelem. És ha visszafordul, az új szerelem. Cseréld el a sorsunk, rostál ki az átkot, kezd az időn. Énekük neked a gyermekek. Emeld fel, mindegy hová lényegét végzetünknek s vágyainknak. Így esedeznek hozzá. Örökös érkező, aki mindenhová megy.
1: Indulás. Eleget láttam. A látomás mindenütt előbukkant. Eleget szereztem. Városok zsongása este és nappal és örökké. Eleget tapasztaltam. Az élet ítéletei. Zsongások és látomások. Indulás az új érzés és az új zaj felé.

ballada a parlamenthez. Most, hogy a Bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok. Mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt. S ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Lesz. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes. De mivel, hogy szegény vitam vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítélnek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofám. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha síralomházba zárnak, s a Bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merebb négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Búcsú. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árok, s csalán nőtt volna már a gyomromon. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágna, az urak előtt, ne fogd be a pofát!

Ady Endre, a tűz csiholója. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni. Százszor bátrak, és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra, mint egy isten, hóban vacogva fogadta szent munkája bérét. Még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testálód a tegnaphoz húzó rantypulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, csak egy külön van, aki bátrabb, s aki mást akar, mint mi most van. Kényes bőrét gyáván nem óvja, mint ős ősére ütött isten, a fölséges tűz csiholója. József Attila, ős patkány terjeszt kort. Ős patkány terjeszt kort mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részeg, a kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. Mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyón nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Lógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyara, bemásszák lelkünket a gépek, mint alulvót a bogarak. Belsőnk odvába bújt a hálás hűség. A könyv lángba pereg, űzi egymást a bosszúállás vágya, a lelkiismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan vonít. Ó, csillagok ti, rozsdás durva, vastőrökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva? Itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek szép jövőnk, ne légy isivár. Bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, s minket is elfelednek végre, lugasok csendes ár.

0: József Attila számvetés. Ettem, ittam fekete undok macskot és csípős trágyalvet. Ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Engem sunyiságra oktat az erkölcs. Rólad is ezt hiszem. 28 éve éhezem, rajtam már csak a fegyverfok. Ezért ülnek oly sötét gondok, oly hatalmak a szívemen, hogy szorong lágy arcú kedvesem, ha ránézek, pedig mosolyban. Komor ég alatt üldögélek, mint hajléktalan a híd alatt. Mindentől fölmentem magamat, mert nem lesz utolsó ítélet.
1: Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal és üvöltöm az égig kivetettségem siralmait. 16 éve nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival meg.

Báci Mihály. Valami nincs sehol. Süvítnek napjaink, a forró sortüzek. Valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jóttevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. S a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent e világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor.

Tóth Árpád széthúlt légiónkat. Jaj, de furcsa érzés, vén fiúk, szegények, ráeszmélnál, nem vagyunk már a régi legények. Hajunk közt az első könnyű, finom délrel fordulni a szép nők után, megriadó vére. Tésünk ringásukat issza, hogy ők immár, Uram Isten, nem ránk néznek vissza. Tudni, hogyha búgnánk, ölej meg virág, nem az lenne legszebb nóta nékik a világon. Jaj, pedig a vágyom a csupa bús mohóság, mintha mind egyszerre nyitnak a megkésett rózsák. Most tudnók a szót, a legfájóbb sóhajtót, most esnék jól legvadabbul berúgni az ajtót. S jaj, a bölcsesség, az aktanítómester, váltig dörmög a fülünkbe, lassabban a tester. Vigasztal fogatlan száj a régiókkal, de mit ér egy bukott császár széthúlt légiókkal? Volt dicsőség, nem volt? Szívünk sose bánja, csak még volna vén Cézárnak egy rabszolgalánya, akit sírva híjon, ölej meg virág. Hiszen látod, azt se tudom, éltem a világot.

Juhász Gyula, himnusz a mulandóság. Alázatos szolgád vagyok nekem, ki nem hajtottam térbe és fejet a föld hatalmas dúsai előtt. De ünnepellek téged, bús erő. Itt minden változó a napon. Szalad az év, suhan a pillanat. Világok vesznek, népek rendje hull. Te állsz és vársz rám, örök, büszke úr. Sarló alá te hajtod a kalászt, és zöld palástból lesz sárgult palást, és piros hősből lesz fehér hal, fényből homály, mivel te akarod. Mulandóság, te dalt teremsz nekem, hogy talózhassak eltűnt éveken. Halott rózsákon, hervat lágyakon, egy elvesztett édennel gazdagon. Ady Endre, az én hadseregem. Fiatal, forró, páratlan hadseregem. Nem baj, ha meghal. Enyém az ország, s tiétek a legszentebb hivatalom, ha meghal. Ezt okosan csináltam. Jöjjetek ti, nálamnál bűnösebbek, szebbek és kedvesebbek, többek és jobban, fiatal. Ti vagytok az én országom, s tiétek lesz itt minden, ingyen. Egy kicsit a lelketekért, és miattam. Előre, drága hadseregem, előre, bűneim piros zászlóját, erényeimnek sok fekete rojtjával lobogtassátok. Síromból is rátok, ha bár úcska a szó. Vidáman nézek, vitézek, fiatal, előre, nincs már nekem semmim. Ti vagytok az örökség, a jutalom, ti vagytok a talom, s fiatalok, fiaim, szép lesz elesni, értetek? Majdnem, majdnem, fiatal. Juhász Gyula, még marad. Fiatalok, még itt vagyunk. Az éveimnek száma sok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített korafagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem. Utódom sem lesz már nekem. És mégis, mégis jó dolog, hogy élek, és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok, a földön is ifjú szemek, még egy ideig nem.

Szürke szonettek, pergament tekercsiknek. Én, a fáraó írnoka, ezennel kijelentem, bár kényszerítettek, soha semmit se szépítettem. Utáltam, mit a hivatal naponta rám rót, packázásaival a gyáva elöljárót, s mert szóval szólnom nem lehet, s mert törvény sincs, mi védene, kivághatják a nyelvem, a számadások szélére versekbe szedtem, amiket le kellett volna nyelni. A fáraó nem hallgatott a geométerekre, maga döntött, az alapot túlméretezte. Aki tehette, megszökett. Hiába hajcsárolják a népet a felügyelők, rabszolgákat a szolgák, nem jön össze a mű, pedig az idő egyre sürget. A munkák már csak mímelik az arra kényszerültek. Bőrük akár a pergament, melyre írom az éneket. Olykor, ha nem néztek oda, arról is maszekoltam, ami a valós a csoda közötti félúton. Egy boldogtalan szárnya nincs madárról, kinek párja, egy áhítot, de lába nincs égi madárka. Egy virágról nem ismerem, csak az illatát érzem, arról, amiben idelen s odafenn se lesz részem. Arról, ami már szerelem, s még nem bánat egészen. Írónádamat leteszem, mint sem vályokból sziklát hazudni legyek kénytelen, vakuljon, ha vakítják. Higgye, hogy véghez vihető, törvénye szerint élnek, a két csak kínzásban lelő alattomos heréltek. És hallgassa az éjben, hallgassa, hogy zokognak, hallgassa örök ébren, hallgassa, hogy jajognak, a nagy mű érdekében szülésre parancsoltak. Írónádamat letevém, és elfújtam a mécset. Időm egy imbolygó tevén a sivatagnak lépte. Ami belőle mérhető, becsülettel kimértem, most elhagy engem az idő, elporoszkál, se értem, se forté soha vissza nem hozhatja, mit a teve visz. Ennyire tellett Istenem. Szikkadok, holtra váltan, egy elfuserált piramis fullasztó árnyékában. Szürke szonettek dachaui képes lapokra. Az Appelplatzon csönd honol. Üresekben a termek, a turisták most valahol délen telelnek. Kiszúrták Hitler félszemét, biztos valaki gyermek, az őr éppen fotót cserélt, és elhagytam a termet, és beültem a moziba. Non-stop módszerrel pergett az egyhangú tragédia, teljesítve a tervet. Csönd van, szemerkél, szélosan, Appelplatz, Ruhe, holt szezon. A mutathatósa abriktolt krematórium kéménye fölött füstnek is vélhetnéd, hajdan volt füstnek a dús ködött. Tavasszal vagy a nyári kék alatt felettetőbbek a látottak, mikor a jegenyék új egyenruhát öltnek. De most a ködben bólogó fasor vészjóslón sílbakol. S a kürtőről a zsenge hó, mintha olvadna, félek. Mintha titokban valahol valakik fűtenék. Kinéztem a mementó, vagy mintaként berendezett barakban egy aránylag tűrhetőnek remélt pricset, és akaratlan kifészkeltem agyamban is fürállefelle egy szonetnyi kis férőhelyet, ahol a gondolat a zárt formában áttelelhet, fölszabadul és megmarad, még akkor is, ha agyonvernek. Valahol legbelül, unokáimnak jóvátételül.

0: Sziasztok, ez már a Bang Bang Attilason 3-tól 4-ig, és amit most hallatok, az Captain Beefheart and the Magic Band-től a Hot Head című szám volt, még egy-két témát,
1: aktuális,
0: igen, jó időnk van, szép időnk van, még egy-két téma lesz tőlük, Astray Heart a következő.

Na, hát akkor a Dockat the Radar Station, ez a Captain Beefheart and the Magic Bandnek az 1980-as lemezét halljuk. Ez volt az utolsó előtti lemezük, 82-ben még kiadtak egy lemezt, aztán a Beefheart utána a festészet felé fordult. A Butthole Surfers lemezét fogjuk majd bemutatni nem sokára, ami a nem új lemez, hanem 21 év után megjelent, majd ezt elmondjuk. Ami most következik, az még mindig a Beefheart, a Sheriff of Hong Kong című szám.

0: Na és akkor végül is áttérünk a Butthole Surfersnek a legújabb anyagára, ami alapvetően 21 évvel ezelőtt kellett volna, hogy megjelenjen, csak a összebalhéztak a kiadóval. 21. 25? Bocsánat. 25, mert 21-be, vagy 2001-be kellett volna, hogy kiadják.
1: Hát 25 lesz inkább
0: 25,
1: akkor.
0: Igen, 25 évvel ezelőtt pontosan, bocsánat. Tehát After the Astronaut, ez a címe az albumnak, ez a múlt hónapban jött ki, nagyon-nagyon fantasztikus anyag.
1: Hát majd később még mondunk róla pár szót, érdekes.
2: Them out, or will they demand complete separation?

Okay. Do you love him?

Butthole Surfers.

0: because I'm Jesus Christ, and it's probably due to the rise.
1: To the rise.
2: To the rise. To the rise.
3: To the rise. To the rise. To the rise.
4: Na hát a Bathurst-t hallgatjátok a Tiloson. Ez az album egy régi új dolog, nem mondhatnánk azt se, hogy valahol porosodott volna, hanem egy egészen különleges története van. Egyébként a Butthole Surfers egy háromtagú banda, texasiak, 80-as évek elején kezdték a pályafutásukat, és jó sok őrültség jött ki tőlük, és ez az anyag, ez ugye a saját elmondásuk szerint, utólagos elmondásuk szerint is egy ilyen jópofa kísérletezős cucc akart lenni, és annak idején megegyeztek egy kiadóval, azt hiszem, amelyikkel is, a Capitol Records-szal, hogy ezt ki fogják adni, de aztán, amikor úgy elindult az alkotási folyamat, akkor mindenféle feltételeket fogalmaztak meg velük szemben, hogy ilyen meg olyannak kéne lenni az albumnak, ők meg ezt nem egészen úgy gondolták, és akkor végül is ez így félre is lett téve, illetve összeállítottak egy másik lemezt, ami egyébként... ami nem is ennél a kiadónál jelent meg, hanem a Hollywood Recordsnál, és egyébként van sok közös az akkori anyagban, meg a mostaniban, ez a Wild Revolution című szám, az azon is szerepel meg, tehát vannak átfedések. Na mindegy, és egyébként a történet, az, hogy nem tudom, hogy pontosan hogyan is jutottak arra, hogy éppen most kellene ezt előszedni, de valahogy elkezdtek keresgélni a saját régen felvett anyagaik között, és akkor egyszer csak így rátaláltak erre, és újra keverték, és újra gondolták. És az még...
5: hónapban jelent meg valójában.
4: Ja, most jelent meg júniusban, igen. Annyi még egyébként, hogy a Capitol amilyen köcsög volt annak idején, annyira jó fejlett itt a végére, mert nem is számítottak arra, hogy hozzá fognak járulni ahhoz, hogy most ez az anyag egy másik kiadónál megjelenjen, de mégis így történt.
5: Címadó szám.
4: Ja, a címadó szám. De hogy is?
5: De
4: ja, és az, igen, az album címe a The Last Astronaut, és ez a címadó szám is.

seems as if

0: a Butthole Surfer-t halljátok, I Don't Have a Problem, és ez volt már a nagyjából a Bang Bang, két hét múlva is jövünk.
1: Tehát 25 év után megjelent ez az anyag, ez végül is az utolsó Butthole, amit hallhatunk. Alapvetően 2001-ben jelent meg az utolsó sorlemezük is egyébként, és most újra visszatértek ezzel az anyaggal, amit akkor vettek fel, igazából ez a lényeg az egésznek. Ez volt már a Bang Bang, búcsúzunk, két hét múlva találkozunk, sziasztok!

hogyan.

0: Szezám tárulj, a színházi és kulturális jelenségek feltáró műsora.
1: Sziasztok! Én Németh Fruzsina Lilla vagyok, és ez itt a Szezám tárulj, a színházi és kulturális jelenségek feltáró műsora. Kitört a nyár, ami a színházi szakmában rendszerint a forgatás és a fesztivál időszakot jelenti, úgyhogy a hatodikatásban a korosztályokon átívelő, szerintem az egyik legkedveltebb összművészeti fesztivál, az Ördögkatlan történetét tárjuk fel Bérces László társigazgatóval és alapítóval, aki emellett újságíró, dramaturg, rendezők, szóval ízig-vérig színházi ember. Szia Laci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusztok, mondom a hallgatóknak, és köszönöm a meghívást.
1: Mielőtt belecsapnánk az egyébként hagyományszerűen július végétől kezdődő fesztivál történetének felgöngyölítésébe. Te minek vallod magad egyébként ebből a sok-sok titulosból? Melyik az, amivel most így egy életművel a hátad mögött azonosulsz? Igen.
2: Hát ebben a pillanatban, mint fesztivál szervező. De már te is a fesztivál szót használtad, én most akkor így akkor megint használtam, tehát harmadszor hangzott el ez a szó, én már kikapcsolnám a rádiót a más helyében, mert mindenki fesztiválozik, fesztivál egy disznóvágás, fesztivál egy falunap, fesztivál a sziget, fesztivál minden, és közben mi azért használjuk ezt a szót, mert csak így tudunk pályázni pénzekért. Én ezt egy közösségi eseménynek tartom, az Ördögkatlant. Tehát innentől kezdve, csak ha eltévesztem, akkor fogom azt a szót használni, amit többet nem mondok ki ebben a beszélgetésben. Tehát most én egy ilyen szervező vagyok, és
1: Katlan igazgató.
2: Katlan társigazgató kis Mónival, mert vele találtuk ezt ki, és azóta is vele szervezzük, simogatjuk, és hát persze van egy csomó társunk, aki segít, és akkor, amikor vége lesz, és túléljük, augusztus 3-án lesz vége különben, és július 30-án kezdődik, akkor persze van a romeltakarítás, ami ilyenek, hogy miért nem küldöd már a számlát, vagy nekünk írnak, hogy mikor akartok már fizetni, főleg ilyesfajta, de más ilyen romok is vannak. De igazából akkor én elkezdek már foglalkozni egy színdarabbal. Most csak kérdezted, hogy minek tekintem magamat. Tehát szeptember 2-ától színházi rendezőként fogok szeptember 28-áig elsősorban létezni, és akkor 28-án, ha sikerül, bemutatjuk Jon Fosse Őszi álom című darabját, amit már próbáltunk, mert ez azért nagyon rövid ez az idő, hogy szeptember 2-től 28-ig, de már próbáltuk, úgyhogy ez akkor éppen színházi rendező leszek. Utána pedig Enyém a világ.
1: Könnyen folysz át ezekből a pozíciókból, vagy ezek között nincs is ilyen éles határ, nem is?
2: Nincsen éles határ, én azt gondolom, meg nem könnyen. Tehát nagyon-nagyon tudok irigyelni olyanokat, akiknél azt látom, hogy nem tudom én, 10-től 2-ig próba, 2-től mondjuk egy intézmény igazgatása, aztán ha úgy van, akkor nem tudom én, 3-tól 6-ig tanítás valahol, és mondjuk este 7-től színpadra lépés. Ez jellemző a színházi világban, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy az egyik tevékenységből megmaradó érzések ne csúszanak át a másikba. Hiszen, hogyha valaki mondjuk színész, fiatal színészeket tanít, azoknak semmi közük ahhoz, hogy mi történt délelőtt a próbán. Vagy ha az illető este színpadra lép egy adott szerepben, abba a szerepbe, hát valamiképpen belecsempésződhet, ha nem akarja is egy picit az napja, és az nem is feltétlen baj. De mégiscsak ki kell szakadni. Én Én erre nehezen vagyok sajnos képes, nehezen tudok elengedni dolgokat. Amiről most beszéltem, például ezt én tanultam, tanulni nem tudtam, csak néztem. Itt a közelben, ahol mi most beszélgetünk, amiről majd szót akarok ejteni, hogy hol beszélgetünk, a közelben létezett valaha a Bárka Színház, és amikor ott Alföldi lett az igazgató, 2 évig volt ott, akkor nála figyeltem azt meg, hogy ő tökéletesen elvágólag tud létezni. És ezért tud nagyon hatékony lenni. A titkát ő tudja, néztem, de én ezt nem tudom átvenni, mert egy másik ember vagyok.
1: De azért a te hatékonyságodat sem kell megkérdőjelezni, attól függően szerintem, hogy nem tudod ezt így elválogatlogosan elvágulni.
2: Igyekezettel vagyok, igyekszem, szorgalmas vagyok. Mondjam, hogy hol vagyunk most? Hát te is tudod, hogy a Tilos Rádiónak vagyunk a stúdiójában, és akkor, mikor olvastam a címet, Üllői út 102, akkor itt a pénzverde van kiírva, azt hiszem, valaha itt pénzverde volt, és itt most elhagyatott épületek vannak. És akkor rájöttem, hogy itt már jártam. Jártam én a Tilos Rádióban is régen, de az mindig máshol van. Azért jártam, meg még jövök is majd, mert vagy tudod, vagy nem, hogy például valamelyik ilyen elhagyatott épületben működik a Cseh Tamás archívum.
1: Ezt sajnos nem tudtam.
2: Ez itt van a közelben.
1: Ó, hát ez így még különlegesebb.
2: Nézzél körül, mert ugye Cseh Tamás az ördökatlan védnöke, nekem van egy beszélgetőkönyvem vele.
1: Igen, koncertturnét is szerveztél.
2: Sok minden összekötött vele, és hát tulajdonképpen az idei 17. ördökatlanban is nyilván valamiképpen nem egy szoboravatással, vagy valamiféle idők során porosodó múzeummal akarjuk őt megidézni, de valamiképpen mindig azt akarjuk, hogy köztünk legyen. És a Csönded vagyok című dal például augusztus 2-án este biztos, hogy el fog hangozni a Nagyharsányi nagy színpadon. Azon a színpadon ott fog állni egy francia zenekar, egy belga énekessel, a Vombo Rebellion nevezetű zenekar.
1: Jaj, de jó!
2: Ott fog állni a színpadon a Besodrom, és ott fog állni Beg Zoli, és van egy közös dal, amit biztos, hogy elénekelnek. A közös dal az azt jelenti, hogy a franciák is rég megtanulták ezt a bizonyos Csönded vagyok című dalt, és ezt fogják ők együtt énekelni, szerintem koncert zárásaként, megemlékezve a Vombo ősszel elhunyt énekesnőjéről, Julie-ről, és gyertyát gyújtunk majd ezen a Csönded vagyoknál, nyilván Tamásér is, nyilván Tompos Kátyáér is.
1: Ez több szempontból fontos.
2: Mindenki, akiért gondolja, hogy gyertyát gyújt, de maga a koncert az egy buli lesz. Az életszeretetet kell, hogy sugározza, mert Tamástól is ezt tanulhattuk, Zsülitől is. Úgyhogy ez csak egy jó buli lesz. In memoriam, Zsüli mama.
1: Azt hiszem, hogy egyébként pont az életszeretet az, ami 18 óta rendszeresen katlanra járó emberként mondhatom, hogy tényleg korosztályokon átívelő. Ez a közösségi együttlét, hogy én is akkor pontosan fogalmazzak, de te is, vagy ti is Mónival, kis Mónival ezt tapasztaljátok-e, hogy tényleg nagyon sokféle korosztály megfordul-e itt?
2: Ugye mind a ketten rohangálunk egész, majdnem kimondtam a szót, egész idő alatt, mind az 5 napon, tehát helyszínről helyszínre, és hát nyilván ezt tapasztaljuk. Tehát annyi emberrel találkozunk, de ezek a mi találkozásaink azok nem olyan gyorsak találkozások, mint amilyen akár a tied, remélem, hogy lehet, vagy a mindenkié, aki jön, hogy ott legyen, mert oda találkozni jönnek az emberek, mi ügyeket intézünk. Tehát én csak, ahogy szaladok, látom azt, hogy ott van a... Mondjuk, most mondok egy példát, a Attila és Edina, most konkrét embereket mondok, akik pár évvel ezelőtt az eljegyzésüket tartották a mulatság előadás végén.
1: Jaj, és Isten. Akkor
2: most nyilván ott lesznek az Emma nevű kislányukkal, de hát ez csak egy példa, és most ez a fiatalokra volt példa, de az én korosztályom is ott van, amelyik már egy idősebb fajta, sőt, megmerem kockáztatni, hogy végre, és most már tudom is, hogy miért megyek én az ördögkarlangba, végre egy olyan társaságban leszek, sok ezres társaságban, ahol azt remélem, hogy nem én leszek a legöregebb. Mert mostanában már mindig olyan társaságba kerülök, hogy körülnézek, és akkor egyszer csak kiderül ez. De most itt az ördögkatlanban nem fog, mert ott tényleg lesznek 70-80 évesek is.
1: Meg szerintem, aki ismer téged, annak nem merül fel benne, hogy szóval hogy azért illeszte mindenféle te ilyenfajta társaságba hitel.
2: Nem mondtam, hogy nem illek, de a matek az matek.
1: Ha már matek és Cseh Tamás és minden más, akkor kicsit menjünk vissza az időbe. Nem titok, hogy én egyébként, amiért ezt az adást kitaláltam, a te önmagaddal történő beszélgetőkönyved inspirált. És amikor a kötőszavak, és amikor olvastam az, hogy hogyan szerveztetek turnét határon túlra Cseh Tamás számára, akkor merült föl bennem, hogy ez a... Mert hát végül is a katlan is egy ilyenfajta szervezési erőt igényel, még akkor is, hogyha ebben Kismóni melletted egyenértékű társ, hogy ez mindig is megvolt benned, ez a szervezési, összehozási erő. És ha igen, akkor ebbe hogy csatlakozott a Móni?
2: Kéne, tehát ugye ezen nem gondolkodtam még el, tehát nincs meg a kész válaszom.
1: Végre.
2: Tehát most, mert most rámondom, hogy igen, és akkor elkezdek beszélni a bárkáról, meg a bárka fesztiválról, de hát tulajdonképpen a mindigben benne vannak korábbi időszakok is. És én most az jutott eszembe, hogy amikor általános iskolás voltam Egerben, akkor ott a vár, ott ugye a még akkor ilyen nagyon romos állapotjában, ez teljesen mindegy, de hát mi mondjuk 10 éves srácok, 8-10 fős bandával mentünk oda, és tényleg én voltam a banda vezér. Nem, hát nézzél rám, tehát nem voltam a legerősebb, az biztos, de valamiért én ottan szerveztem. Tehát ugye, tehát kellett mászni föl, nem kellett, csak ezt láttuk ki, hogy a romos falakon fölfele mászni, hát akkor én akarok elsőként fölérni. Tehát valami ambíció volt biztos bennem, és akkor fociztam, tehát most ez pici dolog, nem lett belőlem nagy focista, egyébként reálisan nézve szerintem egy MB2-es focista lett volna belőlem, de nem lett, ami nem baj, de például ott csapatkapitány voltam az osztálycsapatban, és később az egyetemen a bölcsész csapatnak a csapatkapitánya voltam. De most mi most nem ékeskedünk, ugye, mert legalábbis én nem ezt akarom, hanem hogy valahogy közösségben szerettem lenni, és ott kitalálni dolgokat, és azt másokkal megvalósítani. Tehát ilyen értelemben, és akkor most, hogy az előbb itt az életkorral elvergődtünk, már én vergődök ezzel, de hogy megmaradt például az egyetemi bölcsész csapat, és minden évben találkozunk, és a megmaradt a TTK-s csapat is, nem ezért ültünk mi most ide le, hogy erről beszélgessünk,
1: csak de szerintem hát ez is fontos. Nem, ez is fontos része szerintem.
2: És akkor én annak 50 éve a csapatkapitánya vagyok annak a bölcsész csapatnak, vagyis jövőre lesz az 50. meccsünk. Elképzelheted, hogy ezek a személyek mit művelnek azon a focipályán, de lejátsszuk a meccset. És legutóbb például mi nyertünk. Na, a válasz tehát jó hosszan mondtam, hogy igen.
1: Nem, szerintem egyébként az nem ékeskedés, mert az, tehát az nem ékeskedés, hogy vannak olyan típusú emberek, akikben így most jó értelemben buzog ez a szervezési vágy és az összefogási vágy, és ebből nagyon jó dolgok születnek, lásd, Ördögkatlan. Mm-hmm. Szóval szerintem ez egyáltalán nem ékeskedés.
2: Ez egy ilyen embertípus biztos, mert van az öcsém, aki meg fordít főleg, leül reggel, és estig föl nem áll, és lefordít, hát aznap nem fordít le egy könyvet, de én ezt nem tudnám csinálni. Ő egyébként évek óta beszélgetés sorozatokat csinál, tehát protekciós az Ördögkatlanban. Most az idén például a Villián teraszon lesznek beszélgetései, és a téma nem véletlenül az eutanázia kérdése lesz, mert egy kicsit azért katlanozok közben, ugye, hogy
1: igen, és vissza is kanyarodunk rá,
2: is
1: nem?
2: Igen, tehát és akkor ott első vendége például Karsai Péter lesz, hiszen Karsai Dániel nem tud a vendége lenni, de Péterrel el tud beszélgetni arról, hogy amiről beszélgetnünk kéne, hiszen nem tudjuk ennek a, hát nincs megoldása, de
1: legalább
2: gondolkodni, beszélgetni erről
1: van
2: kell.
1: Van térre. Ahogy arról is kell beszélgetnünk most ebben az adásban, hogy 2008-ban ugye érkezett egy telefon, hogy a művészetek völgye anyagiak miatt, pénzügyi hiányosságok miatt elmarad. Ebből a telefonbeszélgetésből hogyan születik meg egy 17 éve folyamatosan tartó Ördögkatlan?
2: Igen. Szóval Márta István fölhívott, hogy akkor ez a probléma, ez júniusban volt, már mindent megszerveztem, tehát ott én már 6 éve az egyik falunak a programjait szerveztem, mint bárkás, és akkor mi már találkoztunk is Mónival, akkor az egy szerelem volt, és akkor ő ott állt mellettem, de amikor én Márta Pistával ezt a 2-3 perces beszélgetést befejeztem, én azt tudtam a végén már, hogy rendben van, ez így van, nem tehet róla, ez van, de talán az, hogy a kudarcot nem nehezen viselem, vagy nem viselem el. Tehát amikor letettem a telefont, akkor rögtön úgy fordultam Mónihoz, hogy akkor kezdjük el a sajátunkat. Tehát most ez olyan szépen hangzik, mert azért ezek nem ilyen egyszerű dolgok, meg, de nagyon nem akarok kudarcot vallani, nem szeretek kudarcot vallani, tehát nem kudarcosan akartunk kijönni ebből, hanem az volt bennem, hogy akkor csináljuk meg a magunkét.
1: És egy hónap alatt?
2: És amikor gyorsan hívogattunk embereket, mindenki azt hitte 2008 júniusában, hogy mi a rákövetkező évről beszélünk. De mi 2009 július végéről beszéltünk.
1: 2008 július végére? 2008,
2: igen, bocs. Nem. Igen, és akkor, de azért tudtunk erről beszélni, mert volt 5 millió forintunk. És ez azért volt, mert a kulturális Pécs, Európa kulturális fővárosa, abban az évben, ez még a rákészülés éve volt, mert 2010 volt maga a hivatalos év, de 2008-ban már szánt vagy úgy mondom, kiszedtünk belőle 5 millió forintot, hogy a Művészetek Völgyében majd bemutassák a kulturális főváros ilyen-olyan készülő programjait. És mivel sikerült ezt átirányítani Dél-Baranyába ezt az összeget, tehát volt egy dobbantunk. És akkor így ehhez az 5 millióhoz még hozzájött valamennyi, és megcsináltuk az elsőt, amit a már emlegetett Cseh Tamás nyitott meg. Tehát ez történt 2008-ban.
1: És akkor ezért is, tehát hogyha ezért ez a térség igazából?
2: Olvastad a Kötőszavak című könyvemet, de nem ez a lényeg, hogy olvastad, csak abban is sokszor előjön a véletlennek a szerepe, és a véletlen, hát most gondold el, hogy most beléptem ebbe a borzalmas épület együttesbe, itt ez a romhalmaz, ami itt van, és akkor én jövök a Tilos Rádióba, és közben itt van 50 méterre a Cseh Tamás archívum. És mi nem ezért beszélgetünk, vagy hozzuk szóba Tamás nevét, egész más miatt, de ez azért egy érdekes véletlen. Tehát annyiféle dolgunkat meghatározza. Tehát mondjuk azt, hogy Kismóni járt a Művészetek Völgyébe, ott mi találkoztunk, de ő Pécset dolgozott a Művészetek Házában, és az egyik kolléganője a Szoborpark igazgatónője volt. A Szoborpark pedig Nagyharsányhoz tartozik. Hát én életemben nem hallottam Nagyharsány nevét addig, akármilyen
1: szépen. Szégyen szemre én se.
2: Nem hallottam, de akkor mondta ez a Réka, aki a Móni ismerőse volt, hogy hát menjünk el a Szoborparkba, ő levisz minket a polgármesterhez, és akkor bementünk, leültünk, és a polgármester meg örült. Tehát ezek kellettek hozzá, és akkor Nagyharsány, akkor a közelben van Kisharsány, és így tovább, akkor az már véletlenszerűen, de hát valahogy mégse véletlen. Mert ha az a polgármester bácsi, Balassa Gyula azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, akkor ez nincs. Ha Kismóni, akinek nyelvészként megajánlották az állást a Pécsi Egyetemen, hogy nyelvészként a tanszéken dolgozzon, azt választja, de ő ehelyett nulla pénzért ilyen programszervező lett a Művészetek Házában, mert valahogy az vonzotta, akkor megint csak ez így nincs. Tehát millió ilyen véletlen van, de most már egyáltalán nem véletlen, hogy 17. éve mi oda járunk vissza. És most már nagyon jól tudom, nem csak azt, hogy van olyan, hogy Nagyharsány, hanem hogy ott kik élnek, és vannak ott barátaink, és Beremenden is vannak barátaink, tehát hát ez így ennyi idő alatt nem is történhetett máshogy.
1: És akkor gyakorlatilag evidens volt, hogy akkor 2009-ben, mert az, hogy egy ilyen mentőakcióval létrehoztatok valamit 2008 júliusában, abból még nem fakad az, hogy akkor 2009-ben is oda mentek vissza.
2: Tényleg olyan rövid időnk volt, hogy egy másodpercre

0: hanem veletek együtt szeretnénk csinálni, akkor ők is tulajdonképpen nem csak részt vettek, hanem egy ideje büszkék is erre. Nem ránk, hanem arra, amit ők csinálnak.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez innentől úgy elkezdett...
1: Na, márka névvén, nem? Vagy ilyen ernyő szervezetté?
0: Hát egyrészt igen. Másrészt meg minden olyan magától értetődő volt. Tehát mindenkinek olyan magától értetődő most, hogy lesz ez az ördökatlan 17-szer is, és még ha nevetséges is, én az utóbbi időben azon gondolkodom, hogy hogyan kéne más, hogy de erről ne beszélgessünk most, de hogy hogyan kéne más, hogy jövőre majd. Mert egy picit rákerültünk, annyit azért mondok, hogy rákerültünk egy ilyen, most kimondom a szót, ilyen fesztivál biznisz pályára. Uh-huh. És ezen mi, ez nem mind bűnös tevékenységet mondom, de azt akarom csak mondani, hogy ez nekünk nem otthonos, és nem is akarjuk, hogy otthonos legyen. Itt mi vesztesek leszünk, tehát nekünk valahogy a pálya szélére kell visszamennünk, uh-huh. és valahogy a mesdjén kell csinálnunk, mert ez mégiscsak, ez a katlan, ez remélem, hogy viszonylag jó szervezéssel, de mégiscsak egy mezitlábas mesdjén érzi jól magát.
1: Ha már ezt a magától értetődőséget említetted, vannak akkor olyan elveitek Mónival, ami 17 éve ugyanaz, amikor neki álltak nem az F betűs szónak, hanem a közösségi esemény Igen. szervezésének?
0: Hát elve csak a buta makacsembernek van, én azt mondom. Tehát, mert az elveket mindig fölülírja az élet. De persze jó, ha vannak
1: valamibe kell kapaszkodni. Persze,
0: igen, de az jó, ha vannak kapaszkodók. Tehát az hogy ami nehézséget is okoz, hiába van egy csapatunk, hogy kik lesznek, kik lépnek föl, egymáshoz képest, egymás után, még ha nem is vevődik észre, hogyan mutat föl kapcsolatot egyik program a másikkal, és hogy mi szólítsunk meg mindenkit, és találkozzunk is mindenkivel, Mónival, uh-huh. igen, hogy ezért szaladgálunk össze-vissza, mert nem is tudunk együtt, mert ahhoz túl sok a program, na, ezen is változtatni kell. Tehát ő megy az egyik helyszínre, mindig eltervezzük, hogy ki hová. Egyik helyszín, hát van, vagy 60. Tehát, és akkor, hogy minden rendben van-e? Hogy megérkeztetek-e? Hogy sikerült? Tehát mi a programon magán egyiken se vagyunk, de hogy mindenkivel találkozzunk. Hát ha elvet lehet mondani, ez például egy elv. Tehát ez, ilyen értelemben ez egy kézműves műhely szeretne lenni, de kézműves műhely nem tud lenni egy gyár. És mi most már egy gyár lettünk, azt mondom, és szeretnénk nem gyár lenni.
1: Igen, a mondatait kapcsán pont a honlapon is olvasható Ruszt József és kosárfonás elmélet jutott eszembe, de majd még erről később is szeretnék veled beszélgetni, mert még mielőtt rákérdeznénk arra, hogy elfér-e még ez a kosár a tenyéren, az összművészetiség is magától értetődő volt?
0: Akkor na, ez látod, jobban tudott az elveinket, mint én. Tehát ez tényleg nagyon fontos. Tehát, hogy most nem is az összművészet szót akarom mondani, hanem, hogy az értéket teremtő műfajok úgymond popularitástól függetlenül egyenrangúak. Tehát a kortárs tánc és a jazz, az irodalom és a képzőművészet, a színház és a film és a performance, ezek mind-mind egyenrangú, fontosságúak számunkra, és azt szeretnénk, hogyha ezeket így is tudnánk föl.

0: mutatni. Tehát biztos, hogy sokkal, hát hogy úgy mondjam, kifizetődőbb lenne egy rockfesztivált csinálni. És én nem lebecsülve mondom ezt. Tehát,
1: más műfaj.
0: Nyilvánvaló, hogy az irodalomnak nincsen olyan húzó ereje, mint most nem mondok példát, mondjuk a Quimby koncertnek nyilván sokkal több embert vonz. Hát olyan példát mondtam, amit az Ördökatlanból már nem tudok mondani, mert mi nem tudjuk megfizetni őket például. Uh-huh. És akkor nem is ők most ma már a legmenőbbek, ugye. Tehát nekünk ugyanolyan fontos, hogy Mozartot legyen a pajtában. Az idei évben például ezen nagyon izgulunk, hogy sikerül-e. A Beremendi mélyvizes medencére építünk egy színpadot. És miért építjük? Azért, mert nincsen pénzünk olyan kifinomult hangtechnikára, ami mondjuk komoly zenei koncertekhez kell. És Dinny és Dániel, Dani ötlete volt tavaly, hogy próbáljuk ki azt, hogy a víz állítólag jól viszi a hangot. És akkor tavaly már ott történt egy esemény, ami nagyon jól sikerült, és olyan ügyesen elfért, vagy 600 ember ott a medence körül, de akkor még csak a lábukat lógatták be három énekes és három zenész a vízbe, és az működött, és most akkor egy kamarakoncertet, ami 24 zenészt jelent, tehát egy viszonylag nagy színpad, aztán ha nem jól szól, akkor hát az nem lesz jó, de hát ha jól szól majd ottan, és akkor operaénekesek, mondom, ez a több mint kamara zenekar. Na most itt akárhogyan is lesznek reményeim szerint el tudunk helyezni, vagy 1500 embert. De hogy mondjam, mint bevétel, pénzügyileg ezek nem nyerő dolgok. De ez nem szabad, hogy...
1: És ezért nem is akartok gyár lenni.
0: Gyár se akarunk lenni, meg nem lehet, hogy a pénz határozza meg. Tehát az a bizonyos elv, hogy az a valamelyik performance, vagy mondjuk Mozart a vizen, vagy a H. János a irodalmi teraszon, az ugyanolyan fontos, mint a általunk is nagyon-nagyon kedvelt Lovasi Bandiék koncertje, és így tovább.
1: És az miért fontos, hogy most kicsit kitekintve a fesztivál egészére van két fővédnöke is? Törőcsik Mari és Cseh Tamás. Még akkor is, hogyha már az élők között nincs velünk, de az ő szellemiségük az a katlanon kihat. Ez miért lényeges?
0: Olyan érdekes, hogy biztos sok hibát elkövettünk, meg sok tévedésünk volt, de például ez az, amikor a telefont, amiről beszéltünk 2008 nyarán letettem, és kitaláltuk, hogy legyen ez az Ördökatlan, akkor az első gondolatok egyike volt, hogy legyen nekünk védnökünk. Nem tudom, hogy miért akartuk ezt, de két megkérdőjelezhetetlen életművű embert akartunk választani, akik közel állnak hozzánk, és személyesen is közel álltak hozzánk, múlt időbe kell mondjam. Tehát velük barátságban voltunk. És talán jól hangzott, tehát akartunk valami olyan garanciát, hogy na, Ördökatlan, mi a csoda az az Ördökatlan? Hát nézd már a védnöke, Törőcsik Mari, mégiscsak valaki, meg Cseh Tamás. Szóval talán ez. Aztán az, hogy ők ezt pártolták. Ők, emlékszem, Mari mondta, de ugye nem kell csinálni semmit. Mondtam, nem, csak a nevét adja. De aztán neki köszönhettük, és akkor itt már bejöttek olyan dolgok, hogy segített pénzt szerezni. Aztán most már, mert ugye hát meghaltak. akkor újakat kéne választani. De hát miért kéne újakat választani? Hát nem tudnak segíteni pénzt szerezni, de azzal segítenek bennünket, hogy nagyon nem adhatjuk alá. Tehát azért mégiscsak két olyan, ebben a szétszaggatott országban két olyan név, akit senki nem kérdőjelez meg. És hogyha mi olyasmit csinálunk, ami egy kicsit rájuk gondolva szégyelnivaló, akkor szégyeljük magunkat. Biztos van olyan, amikor elvétjük és olyat csinálunk, de igyekszünk legalábbis. Tehát minthogyha ha olyan magasra raknád a lécet, hogy nem fogom átvinni, de megpróbálom. És akkor abból már valami lesz.
1: Most, hogy picit felidéztük a múltat és a kezdeteket, de folyamatosan kitekintve a jelenben, picit az operatív része érdekel egy ilyen jellegű eseménynek, hogy hogyan lehet ennek neki kezdeni évről évre? Mi az első lépés?
0: Hát lehet, hogy téged érdekel, de vajon egy hallgatót érdekel-e az, hogy a mobil WC-ket hogy szerezzük be, hogy az áram...
1: Igazad van, pontosítok, tehát, akkor programilag,
0: igen,
1: vagy...
0: Igen,
1: vagy
0: tehát van... azt akarom mondani, hogy utaltam arra, hogy korábban az Ördögkatlan előtt a Művészetek Völgyében 6 évig legalábbis egy Pula nevű falunak a programját szervezhettem, és akkor én még nem tudtam, hogy én csak a tejfölt nyalogatom. Mert minden egyebet ott a völgy munkatársai megszerveztek. Tehát nekünk csak a programot kellett megszervezni. Nem azért, hogy az olyan egyszerű, de az azért élvezetes, mert lehet álmodozni, ábrándozni, hogy úgyse fog megvalósulni, de próbáljuk meg, és mi lenne, ha, és akkor lehet, hogy nem az, hanem abból jön egy másik ötlet, tehát ez a tejföl. Most erről ez az, amiről nem kell, hogy most beszéljünk, a program szervezése töredéknyi része mindannak, amivel ez jár, amire utaltam most, a mobil WC, a vendéglátós, a technika, stb. Ezt hagyjuk akkor. A program az álmodozás, és tudjuk, hogy mindaz, amit Mónival elkezdünk ősztől álmodozni, annak csak egy töredéke fog megvalósulni, de olyankor, amikor még csak álmodunk, akkor nem fogjuk magunkat vissza. És aztán van, apámnak volt a szavajárása, de szerintem ezt mindenki ismeri, meg csak én tőle hallottam, mert ő volt az apám, tehát ő mondta, hogy aztán beleér a kezünk a bilibe, és akkor felébredünk. Először akkor ér bele a bilibe, amikor valaki nemet mond, mert nem ér rá, vagy... De ez a ritkaság. Igazából akkor ér bele a bilibe, amikor kiderül, hogy mennyi pénzből tudjuk ezt megszervezni. Akkor aztán nem csak a kezünk ér bele, hanem fürdőt veszünk, igen. És akkor egy csomó dologról le kell mondani, de közben persze úgy mondom, hogy az, aki mondja, az sosem veszi észre önmagán, tehát ez nem feltétlenül igaz, amit mondok, hogy arcvesztés nélkül megpróbálok, főleg én, vagyis én, Móni ebben nem tud részt venni Pécsről, mert minden, ami történik, az ugye Budapesten történik, tehát a pénzt szerezni is Budapesten lehet, itt vannak a minisztériumok, itt vannak a politikusok, és így tovább. Tehát én úgy képzelem, hogy arcvesztés nélkül, de mindent megteszek, hogy abból, amit megálmodtunk, abból azért összejöhessen valamennyi.
1: Ez a kecske káposzta effektus, hogy ezt próbálod?
0: Ez ugye általában az életemre jellemző, de valóban tehát ez a kecske káposzta, ez a kompromisszumokra, megalkuvásokra is vonatkozhat. És olyasmire is, hogy X-el és Y-nal nem biztos, hogy én egyébként akarnék találkozni, de érdekemben áll, hogy találkozzak, és akkor találkozom, és megpróbálom szimpatikus oldalamat mutatni, de igyekszem viszonylag őszintén beszélni. Tehát, és akkor itt világosabb beszéd az, hogy azért a pénzosztókat keresem, és a pénzosztókkal próbálok megtalálkozni, és ha sikerül, akkor elmondom azt, ha nem mondom, talán akkor is tudja, hogy az ördökatlan semmilyen politikai oldalhoz nem tartozik, nem akar tartozni, és nem akarjuk, hogy az odajövő embereknek ez az első 1000 tulajdonsága közül bármelyik legyen. Ez tényleg szoktuk mondani, hogy egy másik Magyarországot próbálunk legalább 5 napra megteremteni. Tehát ezt azért elmondom, hogy mi nem szolgáljuk ki a mostani Fidesz kormányt sem, és nem érdekel ilyen szempontból a nem létező ellenzék sem. Már csak azért sem, mert ha már Mozartot mondtam, de annyi nevet mondhatnák, őket ez nem érinti. Tehát annyira alacsony repülés, nem is repülés, hanem sárban tocsogás ez a politika ahhoz képest, hogy mit hoz létre. Nem tudom én, Eszterházi Péter, vagy Dress Mihály, és így tovább. Tehát annyira fölötte vannak, ezt kell, hogy mondjam, ennek az ócska mindennapos a csarkodásnak, de ebben a pénzszerzés érdekében részt kell vennie az embernek, és akkor elérünk bizonyos, és nem is panaszkodok, bizonyos állami támogatást. Amit nem érünk el, vagy van egy-két kivétel, az a mecenatúra. Azaz Magyarországon ez a béka segge alatt van. És ez...
1: Nem tudok vitatkozni.
0: Ez nem tudom, hogy például a Tilos Rádiónak van-e mecénása, ha van, nagyon jó, ha van, ha nincs, legyen. Közhírré tétetik.
1: Ezután is köszönjük a
0: hát...
1: Közösségileg igen. Tartjuk fenn magunkat egyelőre.
0: Szóval ez nem jelenti azt, hogy az emberek nem rendesek, hanem ez a gondolkodásunkban nincsen benne, nem is lehet benne, és a frissen, hirtelen megtermő új gazdagok fejébe végképp nincsen benne, de igenis vannak kivételek, és nekünk is van olyan 2-3 olyan 4 olyan támogatónk, ez nem feltétlen sok pénz, bár amikor egy kicsi műhely 6 millió forintot ad, az mondjuk az nem akármi, de hogyha valaki 100 000 forintért már meg tudja magának engedni, hogy szponzorbérletet vegyen, miközben vehetne harmadáért, az is nagyon tiszteletre méltó, de ez ennek a változásnak a gondolkodásba kell megtörténnie, és ez hosszú folyamat. Tehát szabályokat lehet egyik pillanatról a másikra, ezt ennek tanúi vagyunk sokszor, törvényeket lehet egyik éjszakáról a másikra újakat teremteni, de a emberek gondolkodását megváltoztatni, vagy hogy is mondjam, nem is kell persze, de az egy hosszú folyamat. Szóval igazából leegyszerűsítve 3 lábon kellene állnunk, a jegybevételen, az állami támogatáson és a mecenatúrán, ebből ez a harmadik hiányzik, és 2 lábon, egy szék, aminek 2 lábat csináltak, az azért folyamatosan billeg, tehát állandóan egyensúlyoznunk kell.
1: Na. És van, ami viszont évről évre könnyebb, ha a pénzszerzés nem is? Vagy amit már rutinszerűen lehet egy ilyen műfajban csinálni?
0: Igen. Persze van, mert gyakorlatunk lett benne, megtanultuk. 2 bölcsészről beszélünk egyébként, és én nekem a technikai tudásom odáig terjed, hogy hol kell a villanyt föl meg lekapcsolni, és ez kész. De a lényeg az, hogy sok mindent megtanultunk. Viszont itt van az, ami nagyon fontos, hogy, és ez, ha még van jövőnk a katlannal, akkor e fele kell mennünk, és ebbe az irányba tartunk, hogy minél több olyan esemény történjen, ami csak itt és csak most történik. Tehát ne a Ctrl C, Ctrl V, azt hiszem. Szóval, hogy ne annak mentén másoljuk le a tavalyi dolgokat, hanem minél több olyan legyen, amin izgulni kell, mert izgulni fogunk ezen a koncerten, amiről az előbb beszéltem, mert ha rosszul szól, ha jól szól, nem mindegy. És az, hogy milyen lesz a francia zenész Montanaro által összehozott filmzenekar, ami 15 zenészből áll, franciákból, magyarországiakból, meg Romániából érkező zenészekből, akik kísérik majd a most már nagyjából megszületett Dracula halála című néma filmet, amit kolozsvári fiatalok forgattak, ami nem pont olyan vérszívó lesz, mint a hollywoodi változat, de ez ott fog megszületni. Tehát, hogy minél több olyan legyen, nem beszélve, amit én most egyre inkább fontosnak tartok, az offline rezervátumunk, ami tavaly már úgy nézett ki, és ezt én nagyon szerettem, hogy berement főterén, ahol persze kell, hogy legyen egy templom, az szokott lenni, igen, egy iskola,
1: meg a kocsma.
0: Egy kocsma, igen. De régen a tanácsháza, most az önkormányzat. Na ez ebben a körben ott volt egy elkerített, mert el kell keríteni az indián rezervátumot, egy tábor. Öt hatalmas tipi állt ott, és ez volt az offline rezervátum, ahova telefonnal belépni eleve tilos. Tehát ott csak úgy, ott tényleg e-mailen nem tudsz találkozni, SMS-ben nem tudsz találkozni. Találkozni úgy tudsz, hogy megérinted, vagy nem érinted meg a másikat, de a tekintetében nézel, és vele beszélgetsz, de nem Skype-on, és nem tudom milyen cseten, hanem együtt vagytok. Tehát tulajdonképpen ebbe az irányba kell, és a programoknak is nagyon sok olyannak kell születnie, amin izgulunk. Tehát hiába tanultuk meg, hogy is kell, mert nem tudjuk, hogy most hogy lesz. De ez az izgalom, ez jófajta izgalom. Ez mindig a premiernek az izgalma.
1: De ha ennyi féle vágy és ennyiféle ötlet van, akkor hogy lehet ezt mégis kisebbíteni, amit említettél korábban?
0: Hát ezt kérdezd meg majd egy év múlva. Ezen most nem szabad gondolkodnunk, mert most megvan a programunk, most tudjuk, hogy mit kell teljesítenünk, ezt kell, hát kifelé nem szabad ilyet mondanom, de magamnak ezt mondom, ezt kell túlélnünk, ezt kell megúsznunk, de ennek kell jól sikerülnie. Hát másként, ha rosszul jövünk ki, még eddig sose jöttünk ki rosszul. Már most a rosszul kijövés, ezen ma sokszor azt érti valaki, hogy pénzügyi veszteséggel, azzal kijöttünk. De rossz kedvel nem jöttünk ki még a katlanból. Tehát jó kedvel kell kijönnünk, és akkor biztos, hogy fogjuk tudni, hogy kell tovább csinálni, hogy az a bizonyos kosárfonás, vagy ahogy máshogy mondtuk, hogy a kettőnk tenyerébe elférjen az egész, az meg tudjon történni 2025-ben.
1: Is.
0: Inkább.
1: Egy nagyon nagy hiányosságom van, és ezt most azonnal pótlom,
0: igen,
1: mert rájöttem, hogy a lényegét azt nem kérdeztem meg, mert én lehet, hogy tudom, de hogy nagyon sok hallgató nem biztos, hogy tudja. Honnan jött ez a név, hogy ördögkatlan?
0: Amikor kiderült, hogy hol leszünk, tehát ugye a szoborpark, az volt az első, oda tettük az első lépést, az a szoborpark, az tulajdonképpen ugye egy félig lebontott hegyecske, most mindegy, hogy a valóságban, hogy bomlott cementgyár, meg minden, de annak legendája van. És azon a vidéken az a legenda közismert, az ördög legenda. És a egyrészt azért nem mesélem el, mert annyi változata van, hogy én nem tudom, melyiket meséljem, meg én se tudom, mindenki máshogy meséli, de a leglényege mégiscsak az, hogy az ördögnek ahhoz, hogy a nagyhasány legszebb lányát megkaphassa, ahhoz azt a feladatot kellett teljesítenie, hogy a hajnali óráig azt a hegyet felszámolja. És hát átverték az ördögöt, mert ennek a Harka nevű lánynak az anyukája a kakast szépen sokkal hamarabb felverte, és a kakas hamarabb kukorékolt, és az ördög ilyettében félbehagyta a munkát, és akkor ott lett egy ilyen katlanszerűség, amiből szoborpark lett később, szobrokkal van teli, de tulajdonképpen az a hegy ott áll, csak van benne egy jó nagy harapás. És az ördög, mivel kukorékolt a kakas ilyettében, nem tudom én, a szerszámokat ide dobta, oda dobta, ebből fakadt a harkányi víz, és még nem tudom. Igen, így ez beremennek is meg vagy oda, ott mi történt. Szóval az ördög pánikszerűen eltűnt, elhaigált mindent, és ott hagyta ezt a megharapott hegyecskét, és ez az a bizonyos katlan, meg ördögkatlan, és a katlan az, amiben ugye sok mindent belerakunk, sokféle művészeti ágat, és azt ottan kavargatjuk, kevergetjük, és azért ebből az is következik, hogy jelen van az irodalom, a zene, a festészet, de sokszor találkoztatjuk. Tehát erre rengeteg példa van. Említettem Hály János nevét, de például most harmadikán a Beremendi katolikus templomban hangzik el először majd az a zenemű, amit a Szent Efrém férfi kar ír János réges-régi versekből átírt új verseire. Ezt még nem hallottam sem én, sem János. Tehát ez az a bizonyos itt és most. És persze majd be lehet oda menni, okostelefonnal föl lehet venni.
1: Tehát nem az offline rezervátumban lesz, nem, akkor ez
0: nem
1: jó.
0: Lesz, persze, meg mindent föl lehet venni, meg mindent le lehet tölteni.
1: De az más, mint az élő.
0: Tehát ezt mégiscsak, még nincs vége a beszélgetésnek, de olyan nem. Jó végszó az, hogy, és ezért majd megismételjük, hogy a katlant nem lehet letölteni.
1: Tényleg jó végszó, csak az a baj, de, hogy még van egy-két dolog, ami érdekel. A program során is egyébként, tehát csak az itt és most vezérel, vagy amikor ezeket a pénzszerző útjaidat járod, és azt mondod, hogy politikamentes, vagy oldalmentes, akkor a program összetételénél is figyelsz erre, kell erre figyelni. Én nem hiszek a jobb és baloldali színházban, de ettől függetlenül sajnos a megosztottság az ide is kihat.
0: Tehát nézd, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem figyelünk erre. Azért figyelünk, mert teljesen mindegy, hogy én valakit besorolok-e, de be van sorolva. Tehát tudom, és tudjuk, hogy ki hova van besorolva. Ha akarod, ha nem. Tehát én egy lipsi Fidesz Bérenc vagyok. Tehát ez a kettő, amit szoktam kapni. És akkor ez így jól van. Na mostan az emberek többsége vagy az egyiknek van nevezve, vagy a másiknak, miközben most komolyan mondom, amikor valaki egy a színpadon játszik, vagy fest egy képet, vagy fújja a furujáját, szóval az nem ez. De erre ügyelünk. Azért is ügyelünk, mert fontosnak is tartjuk, hogy akkor, ha valaki ránéz, ne tudja az ördögkatlant elhelyezni. És ez ennek jobb jele nincs, mint amikor mi kapjuk egyik pillanatban azt, hogy figyelj, nem túl jobboldali ez a fesztivál, és 5 perc múlva valakitől, hogy nem túl baloldali ez a fesztivál, és közben hát most ez is tudna azért végszó lenni, hogy hogy nem is tudom, azt mondom, hogy Bartók, melyik oldal? De amikor a Covid idején fát ültettünk, még a fákról is mondták, hogy ti most kik is ültetik, akkor ezek a fák, na most hát ha a nagyharsányi faluközpontból indulunk a focipályára, ahol a nagy koncertek vannak, akkor az általunk ültetett fák, azok a bal oldalon vannak. De mikor jövünk vissza a koncertről, hát ez logikusan azok a fák jobb oldalon vannak, miközben azok a fák csak állnak egy helyben.
1: A magyar színházi életben mégis el tudod helyezni ezt az eseményt, hogy meg szakmailag egyébként hogyan állnak hozzá, ha túl nézünk azon, hogy a fasor melyik oldalról ad árnyékot.
0: Nem tagadom, a pénztelenségünk miatt is van, de nem csak emiatt van, hogy nagyon sok független társulatot hívunk, és nagyon sok fiatal, a kettő nem függ össze, tehát vannak idős személyekkel dolgozó függetlenek is, de nagyon sok fiatal csapatot hívunk. A fiatal csapatoknál tudhatjuk azt, hogy még ők nem szakadtak széllyel. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a függetlenek nehéz helyzetben vannak, tehát kapaszkodnak belénk. Most az egyik e-mailbe írtam éppen a stúdiókásoknak, akik valamin, hogy jaj, nem tudjátok megoldani azt, hogy hát nem tudom, hogy oldjuk meg, de azt érezzük, hogy ti kapaszkodtok belénk, hogy mi bekapaszkodjunk, azt nem tudjuk. Szóval ilyen hontalanok kapaszkodnak egymásba sokszor, de nem akarom elvinni, mert ez így...
1: De nem, de az is tud egy hálót biztosítani, az egymásba kapaszkodás.
0: De nagyon fontos, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van. Persze nagyon sok tehetséges, nem fiatal
1: nem is van.
0: Szóval, de ez csak
1: tehetséges korosztályok.
0: Mindenütt vannak. Persze az nem jó, hogyha az a nyilvánvaló tehetség nem kap lehetőséget, mert akkor lehet, hogy elmegy innen. És az nem jó.
1: Meddig szeretnétek ti ketten Mónival vinni ezt a kosarat? Vagy van hát, erre?
0: Nézd, hát...
1: Ameddig lehet.
0: Nézd, ameddig... Nem tudok erre válaszolni. Tehát Móni jóval fiatalabb, mint én. Ő tovább tudja vinni, mint én. Hát én nem sokáig tudom vinni. Tehát ez az élet törvénye. De most még tudom.
1: És mi lesz a szeptemberi bemutató után? Mit jelent az, amikor tiéd a világ?
0: Hát akkor... Hát biztos elutazunk egy hétre valahova, például, meg akkor elkezdünk álmodozni arról, hogy legyen ez jó, de kisebb, meg most személyesen én említetted ezt a Kötőszavak című könyvet, ami már nem beszélgető könyv, azok is kacérkodtak az irodalommal. A Kötőszavak az még inkább kacérkodik az irodalommal. Divatos szóval autofikció. És hogyha én nem is fogok tudni olyan színvonalon nem tudok írni, mint mondjuk Nausgaard, aki nekem az egyik kedvenc íróm, és aki...
1: Nem is kell.
0: Hát kell, vagy nem kell, én nem tudok. De azért megpróbálkozom, mert elkezdtem írással foglalkozni, de most ezt nem engedi meg az élet. Viszont olyan sok időm nincs, tehát még próbálgatni akarom. Tehát ezek mindig keresem azt, hogy mi leszek, ha nagy leszek.
1: plusz egy, meddig engedett dobogni magadban az előző katlant, és vagy azonnal elkezdesz tudni álmodozni a következőről?
0: Ilyen értelemben mondtam olyat, hogy nehezen engedek el valamit, de az inkább olyasmire vonatkozik, hogy az ördökatlan egészét, vagy egy színházi előadás, ami megszületett, akkor én arra visszajárok, és akkor izgat a sorsa. De az, ami már megtörtént, és amit már befolyásolni nem tudok, azzal egy másodpercig nem törődött tovább.
1: Az már le van töltve.
0: Az már le van. És hogyha a negyedik napon megkérdezed a katlanban, hogy na, elégedett vagy, akkor én nem tudok erre igent mondani, mert még van hátra egy nap. Tehát csak az érdekel, ami előttem van. Tehát így a válaszom az, hogy abban a másodpercben az mögöttem van, és kész.
1: Hát de ebből is látszik, hogy te is akkor nem, tehát a katlan is letöltve, vagy a katlant személyesen lehet lelkileg letölteni, és minden más eseményt is talán úgy tud igazán nyomot hagyni.
0: Energiát lehet begyűjteni. Tehát az nincs mögöttem. Az az energia pont belém töltődik. Tehát ilyen értelemben letöltöm a katlant. Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy ha nem is be, de most belem töltötted ezt az egy órát itt a Szezámtárolyban. Legközelebb augusztusban jelentkezem egy igen érdekes projekttel, a Kultbazárral. Addig is 2 hét múlva hallgassátok a Két lámpások csodálatos barátait, mert őket nyáron is érdemes, és menjetek el Ördögkatlanra július 30-a és augusztus 4-e között, vagy végig, vagy csak pár napra, mert szerintem azért kiderült ebből a beszélgetésből is, hogy megéri. Köszönöm szépen Bérces Lászlónak a beszélgetést, szép vasárnapot kívánok nektek, sziasztok!
0: Köszönöm a meghívást!

Tilos Rádió 90.3, benne pedig elkezdődik a Szongóra. Sziasztok, kedves hallgatók, én Kölyök vagyok. A következő egy órával sok-sok zene ebbe a tűzforró melegbe. Mindenki hidratáljon, szorgalmasan, és hűvös szobába hallgassátok a Tilost.

Tilos, Tilos, benne pedig ez volt a Szongóra. Én maradok kölyök, találkozunk két hét múlva, vigyázzatok egymásra ebbe a őrületes forróságba is. Üdv Fatinak, jó további jó rádióhallgatás nektek, utánunk következik az Eredeti Helyzet, majd találkozunk két hét múlva. Sziasztok!

every hour.

A róka, a medve és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével kiindult szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni,

0: vajon mi lehet az? Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal.
1: Na, meg ilyet se láttam életemben.
0: Mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant.
2: Veszett horda embere, hogy veszte rajtam kacagni? No, ezért meglakozt tehenestől, megeszlek!
0: Rivallott rá a medve. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott, és nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg. Vagy ha már csak ugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, hogy ne maradjon szegény házanépe kenyér nélkül.
2: No hát estig nem bántalak, de akkor megeszlek.
0: Avval a medve elment dolgára. A szegény ember pedig búsan szántogatott, csakármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét. Délfelé odavetődött egy róka. Észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével.
3: Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok segíteni. Kutya bajod se lesz, magad is megmaradsz, a tehened is, és még a medve bőre is a tied lesz. De mit fizetsz, ha segítelek?
0: A szegény ember nem tudta, mit ígérje, mert nem igen volt miből. Saróka is sokat kért. Végre 9 tyúkban, s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, honnan teremtik ki, de mégis megígérte.
3: No, most már szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé idejön, én megbúvok a bokorba, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elinni, és azt mondom, vágd abba a csúbba a fejszédet. Te fejszét fogsz, és úgy vágod a fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyet hal.
0: A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult tehenestől.
3: Nem megmondtam, hogy így lesz,
0: mondta a róka.
3: Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek, hanem holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért s egy kakasért. Jó kövérek legyenek, otthon légy, mert különben megkeserülöd.
0: A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludott rája, és nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle, többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, és kérte a 9 tyúkot és az egy kakast.
1: Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm,
0: mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, és elkezdett a szájával csaholni.
3: Te, szegény ember, mit esz úgy? Talán csak nem kopó?
1: Bizony, komám, kopó. Az még pedig 2 kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek ide. Megéreztek a szagodat, ki akarnak rohanni. Alig tudtam már tartani őket.
3: Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is.
0: Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon berken. Emberünk nagyot kacagott rajta. S még tám most is kacag, ha meg nem halt.
4: Por favor, disfruten de nuestra música. Muchas gracias.

0: Erős Jankó. Volt egyszer egy ember és egy asszony, egy szem gyerekük volt, és magányosan éltek egy Isten háta mögötti völgyben. Történt egyszer, hogy az asszony kiment az erdőbe fenyőgajat szedegetni, s magával vitte a kis Jankót, aki akkor volt 2 éves. Éppen tavaszodott, s a gyermek megörült a sok tarka virágnak, úgyhogy anyja egyre mélyebbre vitte befelé az erdőbe. Egyszerre csak előugrott a bozótból 2 haramia, megragadták az asszonyt és a gyermeket, s bevonszolták őket a sötét erdő közepébe, ahová évszámra senki fia be nem tette a lábát. A szerencsétlen asszony könyörgött a haramiáknak, eresszék el őt és gyermekét, mint hiába. Kőből volt a szívük, nem hallgattak rimánkodásra, hajszolták tovább. Miután jó 2 óra hosszat vergődtek tüskön bokron át, megérkeztek egy sziklához, amelybe ajtó vezetett. Az ajtót megzörgették a haramiák, és az rögtön kitárult. Hosszú, sötét folyóson kellett végigmenniük, míg nem tágas barlangba jutottak, amelyet a tűzhelyen lobogó lángok világítottak meg. A falakon kardok, szabják, s más gyilkos fegyverek fügtek, pengéjükön megcsillant a tűzfénye. Középütt nagy fekete asztal volt, amelynél 4 másik rabló ült és kockázott, és az asztal fölön ült a vezérük. Amikor az asszonyt meglátta, odalépett hozzá, és azt mondta néki, ne aggódjék, s ne féljen tőlük, nem bántják, csak azt kívánják, lássa el háztartásukat, s ha minden gondosan rendben tart, nem lesz náluk rossz dolga. Aztán enni adtak, majd megmutatták az ágyát, ahová gyermekével együtt aludni térhetett. Az asszony hosszú esztendőket töltött a haromiáknál, Jankó pedig megnőtt és megerősödött. Anyja mindenféle históriát mesélt néki, és egy régi lovagregényből, amelyet a barlangban talált, olvasni is megtanította. Amikor Jankó 9 éves lett, egy fenyőágból jó erős fütykast faragott, és elrejtette az ágy mögött. Aztán odament az anyához, és azt mondta,
1: édesanyám, áruld el végre, ki az apám. Akarom, és kell, hogy tudjam.
0: Az anya hallgatott, nem is akart mondani semmit. Nehogy Jankónak honvágya támadjon. Azt is tudta, hogy az istentelen haramiák amúgy sem eresztenék el Jankót, de majd meghasadt a szíve, amiért Jankó nem keresheti meg az apját. Éjjel, amikor a haramiák visszatértek portjájukról, Jankó elővette a fütykösét, odaállt a rabló vezér elé, és azt mondta,
1: most pedig tudni akarom, ki az apám, és a tüstént meg nem mondod, agyonütlek.
0: Nevetett a rabló vezér, s lekevert Jankónak egy akkora pofont, hogy az begurult az asztal alá. Aztán kimászott, nem szólt az egy szót se, ellenben azt gondolta,
2: várnak el még egy évig, akkor majd megint megpróbálom, hát ha jobban sikerül.
0: 1 év múlva megint elővette fütykösét, letörölgette róla a port, megnézegette, és azt mondta,
2: jóra való, derék fütykös ez.
0: Éjszaka megérkeztek a haramiák, nekiálltak borozni, egyik korsót ürítették a másik után, majd lassan-lassan lekókadt a fejük. Akkor Jankó megmarkolta a fütykösét, ismét odaállt a rabló vezér elé, és megkérdezte, ki volna hát az apja. Megint kapott egy akkora pofont, hogy bezuhant az asztal alá, de kisvártatva előbújt, és úgy eltángált a fütykösével a rabló vezért és a többi haramiát, hogy meg se bírtak mozdulni. Anyja ott állt az egyik sarokban, és nem győzött álmélkodni Jankó bátorságán és erején. Amikor Jankó véghez vitte munkáját, odalépett az anyjához, és így szólt.
1: Most aztán komolyra fordítottam a dolgot, de most azt is tudnom kell, ki az apám.
3: Jankó, Jankó, menjünk innét, keressük meg az apádat, míg nem rátalálunk.
0: Elszedték a rabló vezértől a kiárat kulcsát, majd Jankó hozott egy nagy lisztes zsákot, megrakta arannyal, ezüsttel, s mindazzal, ami szép holmit még talált, és amikor megtelt a zsák, a vállára kapta. Odahagyták a barlangot, ám de mekkorára kerekedett Jankó szeme, amikor kiléptek a sötétből a napfénybe, s ő megpillantotta a zöldellő erdőt, a virágokat és a madarakat, és a fölkelő nap sugarait az égbolton, megállt. Álmélkodva nézte mindezt, mintha csak eszét vesztette volna. Anyja megkereste a hazafelé vezető utat, s néhány órányi járás után megérkeztek a magányos völgybe, ahol állt a házikójuk. Jankó apja ott ült az ajtóban. Sírva fakadt örömében, amikor megismerte feleségét, s meghallotta, hogy Jankó az ő fia, hiszen régóta holtnak hitte mindkettejüket. Hanem Jankó, bár még csak 12 éves volt, már is egy egész fejjel magasabb volt az apjánál. Bementek együtt a szobába, de alig, hogy Jankó letette a zsákját a kemence patkára, recsegni, ropogni kezdett az egész ház. A patka leszakadt, majd a padló is, és az irdatlan súlyú zsák lezuhant a pincébe.
4: Isten őrizze!
0: Kiáltott az apja.
4: Mi ez? Összedöntötted a házikónkat!
1: Emiatt ne fájjon a fejed, édesapám. Ami a zsákban van, abból több is telik, mint egy újháznak az ára.
0: És tüstént nekiállt apjával együtt új házat építeni, lábas jószágot szerezni, földet vásárolni és rajta gazdálkodni. Jankó szántott, és ha ment az ekeszarva mögött, úgy lenyomta az ekét a földbe, hogy az öklöknek szinte nem is kellett húzniuk. Következő tavasszal így szólt Jankó.
1: Apám, legyen tiéd az összes pénz, és csináltass nekem egy félmázsás vándorbotot, hogy elmehessek világot látni.
0: Amikor elkészült a bot, Jankó útnak indult a szülői házból, ment, mendegélt, míg nem sötét, rengeteg erdőbe ért. Egyszerre csak recsegés, ropogást hallott, és amint körülnézett, megpillantott egy fenyőt, amely tövétől hegyéig meg volt csavarodva, mint valami kötél. Amikor pedig föltekintett, megpillantott egy behemót legényt, aki megragadta volt a fát, s mint valami fűzfavesszőt karikába hajlította.
1: Hé te! Mit csinálsz odafönn?
5: Tegnap szedtem néhány köteg rőzsét, most kötelet sodrok hozzá.
1: Már ez is tetszik nekem,
0: gondolta Jankó.
2: Ennek aztán van ereje.
0: Fölkiabált hozzá.
1: Hagyd azt a rőzsét, inkább tarts velem!
0: A legény lemászott, s akkor látszott, hogy egy egész fejjel magasabb Jankónál, pedig ő sem volt apró termetű.
1: Mostantól fenyősodró a neved,
0: mondta neki Jankó. Együtt mentek tovább. Míg nem valami kopácsolást és kalapálást hallottak, de olyan hangosat, hogy minden ütéstől megremegett a föld. Csak hamar odaértek egy óriási sziklához, előtte állt egy óriás, és puszta öklével vert le belőle jókora darabokat. Amikor Jankó megkérdezte, miért csinálja, így válaszolt.
6: Éjszakánként, amikor aludnék, jönnek a medvék, a farkasok és más efféle férgek, és körbeszimatolnak, és böködnek az orrukkal, és nem hagynak aludni, úgyhogy inkább építek egy házat, és ott éjszakázom, hogy nyugton legyen.
1: No, hiszen,
0: gondolta Jankó.
2: Ez is hasznodra válhat még.
0: És így szólt hozzá.
1: Ne törődj azzal a házzal, inkább tarts velem, legyen a neved sziklamorzsoló.
0: Annak is ínyére volt a dolog, és így hármasban vágtak át az erdőn, és amerre jártak, felriadtak az erdei vadak, és elrohantak előlük. Este pedig egy ódon elhagyott kastélyhoz érkeztek, bementek, s lefeküdtek aludni a csarnokba. Reggel Jankó lement a kertbe, az teljesen el volt vadulva, benőve vadrózsával és más bokrokkal, s ahogy így nézelődött, egyszerre csak nekirontott egy vaddisznó, csak hogy ő akkorát sújtott a botjával rá, hogy az tüstén kiadta páráját. Jankó a vállára kapta, fölvitte a kastélybe, ott a vaddisznót nyásra szúrták, megsütötték, s jól belaktak vele. Már most megegyeztek, hogy minden nap szép sorjában ketten vadászni mennek, egyikük pedig otthon marad és főz, mindegyikük számára 9 font húst. Első nap a fenyősodró maradt otthon, Jankó és a sziklamorzsoló vadászni ment. Amint ott főzött, főzögetett a kastélyban, oda ment hozzá egy összetöpönködött kis öregemberke, és kért a húsból.
5: Kutró gyűnyes sunyóka, nem kell neked semmiféle hús.
0: De mekkora volt az álmélkodása, amikor a kis vakarcs nekiugrott, és úgy megöklözte, hogy moccani sem tudott, lerogyott a földre, s levegő után kapkodott. Addig el sem ment az emberke, amíg minden haragját ki nem tombolta rajta. Amikor a másik kettő megtért a vadászatból, a fenyősodról, itt sem szólt nekik az öreg emberkéről, s a tőle kapott verésről, gondolván...
5: Csak találkozzanak ők is, a kis méregzsák.
0: És már e puszta gondolattal megvigasztalódott. Másnap a szikla morzsoló maradt otthon, és éppen úgy járt, mint a fenyősodról. Őt is csúffá tette a kis ember, amiért nem akart neki húst adni. Amikor este a másik kettő hazatért, bizony látta fenyősodról, mi történt a cimborájával, de nem szólt egyikük sem, gondolván...
5: Hogy kóstolja meg Jankó is a nyakleves?
0: Jankó másnap otthon is maradt, szakácskodott a konyhában annak rendes módja szerint, és amikor a tűzszájnél állt és szedte le a leves habját, jött a kisember, és minden teketória nélkül azt mondta, hogy egy darab húst akar, de tüstént. Gondolta Jankó.
2: Szegény kis vakarcs, majd a magam részéből adok neki, nehogy a többieket megrövidítse.
0: Azzal adott neki egy darab húst. Amikor ezt a törp befalta, újabb adag húst követelt. És a jó szívű Jankó adott is neki, mondván, hogy ez igazán szép nagy darab, ennyivel most már érje be. Csak hogy a törpe harmadszor is kért.
2: Kezdesz elpimaszodni.
0: És nem adott neki. Akkor a gonosz törpe nekiugrott, hogy ellássa baját, mint a fenyősodrónak és a sziklamorzsolónak. De most emberére akadt. Jankó minden erőlködés nélkül úgy nyakon teremtette, hogy lebucskázott a kastély lépcsején, aztán utána rohant, ám a törpe gáncsot vetett neki, és ő orra bukott. Mire föltápászkozott, egérutat nyert a törpe. Jankó utána szaladt az erdő széléig, és ott látta, amint a törpe becsusszan egy sziklaüregbe. Jankó már most hazament, ám a helyet megjegyezte. Amikor megjött a másik kettő, csodálkoztak, hogy Jankónak kutya baja. Ő pedig elbeszélte nekik, mi történt, mire azok sem hallgatták el tovább azt, ami velük esett meg. Jankó nevetett, és így szólt.
2: Úgy kellett nektek? Miért sajnáltátok a törpétől a húst? Ha nem, az már szégyen gyalázat, hogy óriás létetekre kikaptok egy ilyen vakarcstól.
0: Aztán kosarat és kötelet kerítettek, és mindhárman oda mentek a sziklaüreghez, ahová a törpe menekült. Jankó fogta a botját, beült a kosárba, és a másik kettő lebocsátotta. Jankó a kürtő aljára érve talált egy ajtót, és ahogy azt kinyitotta, ott ült egy szépséges szűz, de mit is mondok, oly szép volt, hogy ezt ki sem lehet mondani. Mellette pedig ott ült a törpe, s vicsorgott Jankóra, mint egy pongomajom. És a szűz láncra volt verve, s oly szomorúan pillantott Jankóra, hogy az fölöttén megsajnálta, gondolván.
2: Ugyan, szabadítsd meg őt a gonosz törpe hatalmából.
0: És úgy megcirógatta botjával a törpét, hogy az holtan rogyott össze. Tüstént lehullottak a láncok a szűzről, és oly gyönyörű volt, hogy Jankónak elállt a lélegzete. Elbeszélte a szűz, hogy ő királyleány, akit elragadott egy bűvös gróf, akit ő látni sem akart, és aki ezért ide zárta őt a sziklába, és őrzőnek ezt a törpét rendelte mellé, aki még külön megkeserítette az életét. Ekkor Jankó beültette a szűzet a kosárba, és jeltadott, hogy húzzák föl. Föl is húzták, majd visszaengedték a kosarat, csak hogy Jankó nem bízott a társaiban. Azt gondolta...
2: Ha már egyszer hamisnak mutatkoztak, és nem szóltak neked a törpéről, ki tudja, hát ha most is valami rosszban sántikálnak.
0: Így hát a botját rakta be a kosárba, és ez volt a szerencséje, mert amikor a kosár fele úton volt, ők odafönn elengedték, és Jankó, ha benne ült volna, szörnyet halt volna. De már most nem tudta, hogyan keveredjék ki a föld alól, s hiába tűnődött, mit sem tudott kiokoskodni.
2: Bizony síralmas, hogy ide lent kellétlen szomjan veszned.
0: És amint így bolyongott, egyszerre csak ismét belépett a szűzlány kamrácskájába, s ott meglátott a törpe ujján valami csillogó, villogó dolgot, az pedig egy gyűrű volt. Levonta a törpe ujjáról, és a magáira húzta, és amint az ujja körül elfordította, hirtelen surrogást hallott a feje fölött, fölpillantott, s látta, hogy szilfek, avagy légi szellemek lebegnek a magasban. Azok azt mondták, hogy mostantól ő a gazdájuk, s kérdezték tőle, mit parancsol. Jankó először szólni sem tudott, majd azt kívánta, vigyék a felvilágra. A régi szellemek tüstén szót fogadtak. Oly bár rém lett neki, mintha szállna fölfelé. Amikor fölért, senki fia nem volt már a sziklánál, és a kastélyban sem talált senkit. A fenyősodró és a sziklamorzsoló továbbállt, és magukkal vitték a szépséges szüzet. Csakhogy Jankó megforgatta gyűrűjét, és jöttek a légi szellemek, és elmondták neki, hogy a két cimbora tengerre szállt. Jankó futásnak eredt, és addig meg sem állt, míg nem a tengerpartra ért, és ott megpillantott messze-messze a láthatáron egy bárkát. Abban voltak az ő hűtlen társai. Nagy haragjában, gondolkodás nélkül vízbe vetette magát, botjával együtt, és úgy kezdett úszni, csak hogy a félmázsás bot leúszta, úgyhogy kis ilyen vízbe fúlt. Szerencséjére még időben elfordította megint a gyűrűjét. Rögvest jöttek a légi szellemek, és mint a villám, oly gyorsan odavitték a bárka fedélzetére. Ő pedig meglendítette a botját, s megadta gonosz társainak méltó jutalmukat. Végül belévetette őket a vízbe, majd a szépséges szűzzel, aki keserű félelemtől senyvedett mindaddig, s akit Jankó most másodízben szabadított meg, hazavezett annak apjához és anyjához, és egybekélt vele, és nagyon, de nagyon örvendeztek mindannyian.

0: Az egerecske. Volt egyszer egy egerecske. Ez az egerecske elment országot, világot látni, szerencsét próbálni, s amint ment mendegélt, talált egy krajcárkát. Hí, megörült az egerecske a krajcárkának.
1: Na, most mit vegyek ezen a krajcárkán? Magyarót? Nem, azt nem veszek. A magyarónak el kellene dobni a héját. Diót? Annak is el kellene dobni a héját. Talán mandulát vegyek? Ugyan minek, a héját annak is el kellene dobni. Veszek káposztafejet. Azám káposztafejet. A káposztából házat építek magamnak, azám házat. A nagy leveleiből építek falakat, meg födelet. A kicsi leveleiből jó, puha ágyacskát csinálok. Még paplanocska is telik belőle. Ó, de jó lesz, ó, de jó.
0: Hát vett egy káposztafejet, s abból olyan szép házat épített, hogy aki látta, megcsodálta. Na, tehát múlt az idő, és egyszer az egerecske kihajolt az ablakon, hadd lássa mi újság odakint. Ihol jött éppen a báránykas, amint meglátta a szép házacskát, ablakocskában az egerecskét, felszólt hozzá.
2: Hé, egerecske, nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek bizony, ha szépen énekelnél? Húj, de csúnyan énekelsz, menj csak tovább egy házzal.
0: Alig ment el a bárányka, jött egy kis kacsa. Az is megkívánta a szép házacskát, s felszólt az ablakba.
3: Hallod, egerecske? Nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek bizony, ha szépen énekelsz? Elég, elég!
0: Cincogott az egerecske, s bedugta a fülét, hogy ne hallja az égtelen csúf hápogást.
1: Fel is út, le is út, nem kell ezt a néken.
0: Elment a kacsa nagy szégyenkezve, s mindjárt jött egy tyúkocska. Bezzeg, hogy az is szeretett volna ott lakni a káposztaházacskában.
2: Ott, egerecske, elmennél le
1: feleségül? Ha szépen énekelnél.
2: Ott, három, négy, hatba jársz.
1: Elég, de tovább, még a házacskám is összedül, olyan csúnyán énekelsz. Nem kell ez feleségnek.
0: Elment a tyúkocska, s nyomban jött utána egy círmos cicácska. A bajuszát pödörgette, magát illegette, billegette, s felszólt az egerecskének.
3: Egerecske, kedves egerecske, elvennél engem feleségül?
1: Hát bizony, ha szépen énekelnél, pedig bajuszkád van.

0: Egyszeriben megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. 7 nap és 7 éjjel mindettek, ittak, táncoltak. Addig ettek, ittak, hogy egyszerre csak minden elfogyott. Ja, Istenkém, mi lesz most?
1: Na, ne búsulj, édes cicácskám. Majd hozok én neked ételt és italt is elegendőt. Csak te maradj itthon, őrizd a mi házacskánkat.
0: Ment, mendegélt az egerecske. Addig mendegélt, hogy egy kutacskához ért.
1: Na, abból iszom egyet!
0: Mondotta az egerecske, s hopp, beleszökött a kutacskába. Azán beleszökött, de most hogy ő kionnét? Hely, úszkált az egerecske jobbra-balra, de nem tudott kimászni a kutacskával. Na, most itt hal meg, szörnyű halálnak halálával, itt bizony. Dehogy hal, dehogy hal, a círmos cicácska nyugtalankodott, hogy oly sokáig elmaradt az ő uracskája, s utána ment. Addig ment, mendegélt, hogy éppen a kutacskához ért.
2: Ó, édes kicsi uracskám, már most hogyan húzzalak ki? Megfoghatom a fülecskédet.
1: Né, az fájna.
2: Hát talán a lábacskádat fogja meg.
1: De az se, az is fájna.
2: Talán a farkacskádnál fogva húzzalak ki.
1: Jó lesz, édes feleségecském. Fogd meg a farkincámat.
0: Megfogta a cicácska az egerecske farkincáját. Szépen kihúzta, aztán elmentek egy diófa alá, ott leültek, s várták, hogy az egerecske ruhája megszáradjon. Ó, jaj, de mi történt? Egyszerre csak leesett egy dió, és éppen az egerecskének a fejére esett. Egerecske fejét betörte a dió, és akkor a púpot ütött rajta, mint az öklön.
2: Ó, mit csináljak, mit csináljak?
1: Nyalogosd a fejem búbját, hogy ne fájjon.
0: Nosza, a cicácska nyalni kezdte az egerecske feje búbját. Nyalta, nyalta, és közben nagyokat csettintett a nyelvével.
2: Ó, de pompás, ó, de jó.
0: Addig nyalta, nyalogatta, míg egyszer csak ham, bekapta az egerecskét egészen. Azóta eszi meg a macska az egeret. Aki nem hiszi, járjon utána.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. Az idei, február 1-i Nové műsorban lejátszottam Philip Glass Einstein on the Beach kompozíciójának 2025-ben megjelent az Ictus együttes, Susan Vega és a Collegium Vocal együttes által előadott rövidített koncertverzióját. Robert Wilson és Philip Glass négy felvonásos operájának premierje 50 évvel ezelőtt a Philip Glass együttes előadásában 1976. július 25-én az Avignoni Fesztiválon, az Avignoni Seat Municipalban volt. Glass és Wilson először azért találkoztak, hogy beszéljenek egy közös munka lehetőségéről, amin egy történelmi személy köré épülő 4-5 órás opera mellett döntöttek. Wilson kezdetben Charlie Chaplint vagy Adolf Hitlert javasolta, akiket Glass egyértelműen elutasított, míg Glass Mahatma Gandhit javasolta, aki később az 1979-es Satyagraha című operájának központi alakja lett. Végül Albert Einsteinben állapodtak meg. Az opera címe nevű sút apokaliptikus regényére, a tengerpartra utal. Az opera eredeti címe Einstein on the Beach on Wall Street lett volna, de később lerövidítették. Hogy miért, arra egyikőjük sem emlékszik. Glass Wilson rajzaiból dolgozott, amelyek végül a díszletek terveit alkották. Ezt megelőzően megegyeztek az általános tematikus tartalomban, a teljes hozban, annak 4 felvonásra, 9 jelenetre és 5 színre való felosztásában, amely a társulat összetételét is meghatározta. 12 énekes lehetőség szerint a táncosokat és színészeket megkettőzve, szólóhegedűs, valamint billentyűs, fúvós és felerősített hangok. A legfontosabb zenei anyag a színpadi részekben jelent meg, ahol a hegedűjátéknak van központi szerepe. Drámai szempontból a hegedűs, aki a színpadon fellépő előadókhoz hasonlóan Einsteinnek van öltözve, egyaránt szólistaként és az opera egyik szereplőjeként jelenik meg. Jelentősége a zenekar és a színpadi szereplő között elfoglalt helyzete utal szerepére. Így talán magának Einsteinnek tekinthető, vagy egyszerűen csak a színpadi események tanújának, de minden esetre a mű egészének zenei alapját képezi. Glass 1975 tavaszán a Nova Scotiai Cape Bretoni tartózkodása idején kezdte el a komponálást. Azt írja, feltette Wilson vázlatfüzetét a zongorára, és minden egyes részt az előtte lévő rajz alapján komponálta, és ezek a rajzok végig előtte voltak. Az opera nem egy hagyományos narratívát, hanem egy formalista szemléletet tartalmaz, amely Wilson által egy sor történetábránt kidolgozott, megszerkesztett helyszíneken alapul, amelyeket 5 színpadi jelenet vagy intermezzo keretez és köt össze. A Nové híreit hallottátok.

A mai 24. novévadást Miles Davis amerikai trombitásnak szenteltem, aki 100 évvel korábban, 1926. május 26-án született. Akkor sok mindent elmondtam Davisről, ami persze életútjához képest igen kevés, de a novévadás nem is arról szól, hogy egyes zeneszerző, zenész életrajzáról az adásidőhöz képest sokat beszéljek. A lényeg, Davis különböző összetételű zenekarával számos jazz stílus előfutára volt, illetve azokban készített jelentős, az adott stílusban meghatározó lemezeket. Azt is elmondtam, hogy bár elismerem a különböző korszakban készített lemezeinek jelentőségét, de hozzám a fúziós korszak áll legközelebb, és hogy a Beaches View dupla lemez meghatározó élmény volt, gondolom, alakított zenei ízlésem kialakulásában. Davis 1969-ben készítette In a Silent Way című lemezét, ami sokak szerint a fúziós zene létrejöttének kezdete volt. Davis ezen a teljes lemezen használt elektronikus hangszereket. Majd jött a számomra korszakalkotó Beaches View lemez. Meg kell említeni Teo Macero amerikai jazz-szaxofonos zeneszerző producert, aki Davis 1957-es Kind of Blue lemezétől a 80-as évek elejéig volt Davis zenei producere. Davis-szel minden stúdióban történt hanganyagot rögzítettek, s végül ezeket megvágva összeillesztve jött létre egy valójában soha így el nem hangzott lemez felvétel. Számtalan nem hivatalos úgynevezett bootleg felvétel létezik. Gyakorlatilag a május 24-i adásban is ilyeneket játszottam, hiszen feltehetőleg ezeket sokkal kevesebben ismerik a hivatalos lemezeknél. A mai adásban is fogok ilyeneket játszani, de a 2005-ben megjelent 6 CD-t tartalmazó Szallárdóról is fogok játszani. Ez a kiadvány Davis együttesének 1970. december 16-a és 19-e között a washingtoni Szallárdóban adott koncertjeinek anyagát tartalmazza. A felvételeken Davis együttesének tagjai Jack DeJohnette dobok, Michael Henderson basszusgitár, Keith Jarrett elektromos zongora, elektromos orgona, Gary Bard szoprán és altszaxofon, Miles Davis trombita. A december 19-i koncerten, az 5. és 6. CD-n John McLaughlin elektromos gitár és Ayrton Moreira ütőhangszerek is játszik. Nem elképzelhetetlen, hogy idén még lesz egy Miles Davis novévadás. És akkor jöjjenek a felvételek.

A mai Novév műsorban a 100 éve született Miles Davis felvételeiből játszottam. Most pedig átadom a stúdiót a Sample Temple csapatának. Jöjjenek! Sziasztok!

with your eyes. Thank you.

prove I'm on it. The suits come tailored, the shoes come